Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

Over mis, over fot,

Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Grönland és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Hozzátette, ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő, étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig ellenőrizni kell az eladó hivatalos adatait, és célszerű kerülni a csodás gyógyulást ígérő szereket.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
0: Kezdődik az egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
2: Mai műsorunkban a mentális egészség témáját is érintjük majd interjú alanyommal. Magazinunkban arról szólunk, ingyenes foglalkozásokra, terápiákra várják a jelentkezőket a körmendi pedagógiai szakszolgálatnál. A tervek szerint 2026. szeptemberében induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Közölték közösségi oldalukon. A foglalkozásokat a szakszolgálat körmendi tagintézményében tartják, egy-egy alkalom időtartama 45 perc. A terápiákon való részvétel ingyenes. Az intézmény arra kéri a szülőket, hogy a lehetőséggel kapcsolatban bizalommal keressék a szakembereket. Érdeklődni a 0620 337 66 65-ös telefonszámon, illetve a körmend.szakszolgálat@gmail.com e-mail címen lehet. Lakosiné Dobronics Zsuzsa, intézmény vezetővel beszélgettem mindenről, és egy kicsi dióhéjban összefoglaltuk a szakszolgálat családokat, gyermekeket segítő tevékenységét, szolgáltatásait is. Az egészség magazin adását hallják tehát itt a 99.8-on Körmend rádióján. A műsorhoz kellemes rádióhallgatást kíván önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Mai műsorunkban a mentális egészség témáját is érintjük majd interjú alanyommal. Magazinunkban arról szólunk, ingyenes foglalkozásokra, terápiákra várják a jelentkezőket a Körmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. A tervek szerint 2026. szeptemberében induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye, közölték közösségi oldalukon. A foglalkozásokat a Szakszolgálat Körmendi tagintézményében tartják, egy-egy alkalom időtartama 45 perc. A terápiákon való részvétel ingyenes. Az intézmény arra kéri a szülőket, hogy a lehetőséggel kapcsolatban bizalommal keressék a szakembereket. Érdeklődni a 0620 337 66 65-ös telefonszámon, illetve a körment.szakszolgálat@gmail.com e-mail címen lehet. Lakosiné Dobronics Zsuzsa, tagintézmény vezetővel beszélgettem mindenről, és egy kicsit dióhéjban összefoglaltuk a szakszolgálat családokat, gyermekeket segítő tevékenységét, szolgáltatásait is. Ahogy elindult a szeptemberi új tanév, 2-től az iskolák kinyitották a kapuikat, de ezzel párhuzamosan, sőt már augusztusban lehetett olvasni a lehetőségekről, amiben a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye állna a családok, a kisgyermekek, óvodások, iskolások fejlesztése érdekében a családok mellé. Sok plakát készült. Abban egyeztünk meg Lakosiné Dobronics Zsuzsa tagintézmény vezetővel, hogy beszélünk ezeknek a plakátoknak az üzenetéről, tartalmáról, kinyitjuk még jobban a lehetőséget így az információk által is a jelentkezésekhez. Úgyhogy kezdjünk is bele, tagintézmény vezetőasszony, ezeknek az ismertetésébe. Mi mindenre jelentkezhetnek a körmendiek?
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és akkor már mondanám is a mesezenét. A mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során a logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás, írás, készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasás, írás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek a kolléganők, néhányat emelnék ki közülük, tehát részegész viszony, tájékozódás, szerialitás, memóriaterületek, figyelem, szókincs, beszédbeliség, és ezáltal tulajdonképpen megkönnyítjük az iskola kezdést. Ez a mesezene terápia. Aztán lehetőség van jelentkezni ugyanígy az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az ügyes iskolás leszel. Tehát mi ugye tudjuk, hogy minden szülő szeretné, hogy gyermeke maga biztosan felkészülten kezdje az iskolát. Itt pedig a kolléganők, gyógypedagógusok ezt célozzák meg, kis létszámú csoportokban játékos fejlesztés történik. Ez is élményközpontú, nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalata vannak, visszajelzéseink vannak.
2: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt, hiszen maradhat benned néhány apró darab, ahogy másoknál is maradtak belőled kisebb részek.

0: Ingyenes foglalkozásokra, terápiákra várják a jelentkezőket a Körmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. A tervek szerint 2026. szeptemberében induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye, közölték közösségi oldalukon. A foglalkozásokat a szakszolgálat Körmendi tagintézményében tartják, egy-egy alkalom időtartama 45 perc. A terápiákon való részvétel ingyenes. Az intézmény arra kéri a szülőket, hogy a lehetőséggel kapcsolatban bizalommal keressék a szakembereket. Érdeklődni a 0620 337 66 65-ös telefonszámon, illetve a körment.szakszolgálat@gmail.com e-mail címen lehet. Lakosiné Dobronics Zsuzsa, tagintézmény vezetővel beszélgettem mindenről, és egy kicsit dióhéjban összefoglaltuk a szakszolgálat családokat, gyermekeket segítő tevékenységet, szolgáltatásait is.
1: Aztán a DSIT terápia, ez tulajdonképpen a dinamikus szenzoros integrációs terápia rövidítése, és a plakáton is jól látható, hogy milyen eszközökkel, milyen fejlesztő eszközökkel történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúly érzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek, ez is mint mindegyik terápiánk egy állapotfelmérést követően vehető igénybe. Tehát a plakátokon látható központi számunkon jelentkezik a szülő, titkárunk felveszi az adatokat, és a szakember hívja vissza a szülőt, egyeztet időpontot, és a szakember dönti el azt a jogosultságot, amivel aztán majd a terápiába bekapcsolódhat a kisgyermek. A következő plakátok a pszichológusok plakátjai lesznek. Két plakátunk is megjelent, az egyik az serdülő önismereti csoport, két korosztály számára, 13-15 és 16-18 éves tanulók számára hirdettük meg. Ez újdonság ebben a tanévben, ez az önismereti csoport, és itt tulajdonképpen kreatív technikákkal alkotások fognak majd készülni, úgyhogy itt is a központi számunkon várjuk a bejelentkezőket. A szorongás oldó csoport a másik pszichológiai terápia, ebben már több éves tapasztalatunk van, nagyon jó visszajelzéseket kap. Ez hetente csütörtökönként fog indulni, és itt is tulajdonképpen a pszichológusok szorongásoldó technikákat tanítanak meg játékosan a tanulók számára, a társas készségeket fejlesztenek, és itt is már vannak jó tapasztalatok, visszajelzések az eddigi csoportokból.
0: Jelentkezési határidők vannak-e?
1: Igen. Szeptember 18-áig várjuk a bejelentkezőket, ugyanis tanévben dolgozunk, és miután már feltöltöttük, hogy az óráinkat, akkor a további jelentkezőket maximum várólistára tudunk venni, és próbáljuk őket is majd behívni, de általában ezek a csoportok meghatározott létszámmal, meghatározott időben zajlanak, úgyhogy igyekszünk így a családok rendelkezésére állni. Aztán nem tudom, hogy mondhatom-e még, ez egy másik korosztályt céloz meg, egy ilyen plakátunk is megjelent, hogy terefere eszmecsere. Ez egy olyan szülőcsoport, ami a 2-4 éves korosztály számára készült abban az esetben, hogyha a beszéd nem indult még meg, itt is hangsúlyoznám, illetve a többi csoportunk esetében is hangsúlyoznám az együttműködést a védőnőkkel, gyerekorvosokkal, hiszen már nagyon jól működik az, hogy ők jelzik a szülő fele, és akkor a szülő bejelentkezik hozzánk. Itt, tehát ebben a témában járjuk körbe ezeket a problémákat, ami a szülő számára kérdést jelenthet, hogyha nem indult meg a kisgyermek beszéde, a pszichológus logopédus vezetésével, miközben a kisgyerekek pedig foglalkozáson vesznek részt logopédus és gyógypedagógiai asszisztens vezetésével.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Lakosiné Dobroni Zsuzsa, a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Körmendi tagintézményének vezetője a műsor vendége, akivel arról beszélgettünk, ingyenes foglalkozásokra, terápiákra várják a jelentkezőket, családokat, óvodás és kisiskolás korúakat, de ajánlanak foglalkozásokat az általános és középiskolás korosztálynak is. Hol történnek ezek a foglalkozások, és milyen időtartamban?
2: Két helyszínünk van, a Bartók, hát így a nem is tudom, hogy nevezem, a Bartóki óvi kiugró kis épület részében van az ügyviteli helyünk, és a Somogyi Béla iskolának a második emeletén is vannak a termeink, ott is zajlanak terápiák, úgyhogy ezt minden plakátunkon jelezzük is, hogy majd melyik helyszínünkön fog sor kerülni a csoportoknak a szerveződésére, úgyhogy két helyszínünk van, ahol még a Somogyi iskolának a második emeletén van még az ambuláns logopédiánk is, az is ismert már így a szülők számára.
1: A költségekről is beszéljünk.
2: Természetesen ezek ingyenesek, hiszen mi is ugyanúgy, ahogy az iskolák, nem kérünk az ellátásainkért pénzt.
1: Nagyon sok rétű és nagyon minden igényterületet lefedő ajánlatokat hallottunk minden az iskolával érintett és óvodával érintett családok generációját lefedi, megszólítja, segíti. Egy kicsit, ha már így beszélünk az önök kínálatáról, akkor beszéljünk magáról a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Körmendi tagintézményéről is, mi a küldetése, kik dolgoznak itt, egy kicsit ismertessen meg önökkel bennünket.
2: Rendben. Ugye az egyik legjelentősebb nevelési szintér a család, ez biztosítja a gyerekek egészséges fejlődéséhez szükséges feltételeket, így a munkák során nagyon nagy hangsúlyt fordítunk a családoknak a komplex megsegítésére, és azok a plakátok, amik megjelentek, ezek a nevelési tanácsadás ellátásunk keretében valósulnak meg. Különböző szakfeladatok, adatellátási területeink vannak még ezen kívül, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás. Itt hangsúlyoznám ismét a védőnök, gyermekorvosok szerepét, hogy nagyon jó az együttműködésünk, hogy ezt a szakfeladat ellátást hosszú évek óta már tudjuk itt Körmenden biztosítani. A logopédiai ellátásról azt lehet tudni, hogy logopédusaink a járás minden intézményébe, óvodájába kijutnak, és ott történik a logopédiai fejlesztés. Nagy öröm számunkra, hogy most már a második tanévtől gyógytestnevelőnk is van, aki szintén a járás iskoláiban végzi ezt a feladatot, hiszen mi a körmendi járás területén élők érhetik el a szolgáltatásainkat, nem csak Körmendre korlátozódik, és hát akkor mondanám konkrétan, hogy gyógypedagógusok, pszichológusok, gyógypedagógiai asszisztens, gyógytornász, gyógytestnevelő, titkár végzik a feladatait egy nagyon jó szakmai gárdával, most már évek óta, úgyhogy forduljanak hozzánk a szülők bizalommal, igyekszünk a segítségükre lenni.

0: Lakosiné Dobroni Zsuzsa, a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Körmendi tagintézményének vezetője a műsor vendége, akivel arról beszélgettünk, ingyenes foglalkozásokra, terápiákra várják a jelentkezőket, családokat, óvodás és kisiskolás korúakat, de ajánlanak foglalkozásokat az általános és középiskolás korosztálynak is. Számukra elsősorban a mentális egészségvédelme helyreállítása, a szorongás csökkentés a cél. Lakosiné Dobroni Zsuzsa, a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Körmendi tagintézményének vezetője, a műsor vendége. A tagintézmény vezetővel egy kicsit dióhéjban összefoglaltuk a szakszolgálat családokat, gyermekeket segítő tevékenységét, szolgáltatásait is. Azért is fontos, hiánypótló és egyszerűen megkerülhetetlen az önök intézménye is, mert azt hallja az ember, olvassa és találkozik a cikkekben, írásokban, hogy logopédusok szakmája, hiány szakma, a gyermekpszichológusokhoz alig lehet odajutni, bejutni, olyan kevés van belőlük. Önök pedig ebben az intézménybe összetudták ezeket a szakembereket gyűjteni, és elérhetők ezek a szolgáltatások.
1: Így van, tehát a teljes létszámmal dolgozunk, ugyanakkor azt is elmondhatom, hogy akkor a kapacitásunk mivel véges, tehát így, ahogy mondja, nagyon sok problémával jelentkeznek hozzánk, és hogy valóban még akár több szakember is szükségeltetne, de igazán ahogy mondja, mi teljes létszámmal tudunk működni, és ez nagyon nagy öröm így a számunkra.
0: Egyébként tudom, hogy ez több napos konferenciák témája is lehetne, amit én most kérdezek, csak mégis azért véleményére is kíváncsi lennék, hogy ön és önök látják, hogy így az utóbbi években, mondjuk évtizedet tekintve egyre több problémás eset keletkezik, vagy inkább a szűrés miatt fedeződnek úgymond föl ezek az esetek?
1: Is. Tehát nyilván, hogy hozza magával ez a kütyüzés, hogy a gyerekek nagyon kicsi életkorban már elkezdik a telefon minden számítógép használatát, és ez hozott egy ilyen generációs problémát is nyilván, ami az oki háttér lehet, illetve így, ahogy mondja, tehát nagy hangsúlyt fektetünk a szűrésekre is, és hogy minél hamarabb, minél korai életkorban hozzánk kerülhessenek a gyerekek, hogy biztosítani tudjuk számukra a fejlesztést, de nyilván az látható, hogy növekszik a problémás gyerekeknek a száma.
0: Egyébként az önök szolgáltatásai, vagy egyáltalán önökről tudni, vannak webes felületek, online felületek?
1: Van egy weboldalunk, amin általános tájékoztatást adunk, és a Facebook oldalunkon pedig az aktuális szolgáltatásaink érhetők el, illetve igyekszünk még az iskolai krétán keresztül is a szülőkhöz eljutni, és krétaüzenetekben, az iskolák segítségével krétaüzenetekben ugyanezeket az plakátjainkat, ellátásainkat elérhetővé tenni. Tehát köszönjük itt a rádiónak is, hogy minél több szülőhöz eljutnak az ellátásaink lehetőségei, úgyhogy ez a két felületünk van, weboldal és a Facebook oldal. Ugyan nevünk alapján találnak ránk. Mindig lesz egy szem.

Lakusné Dobroni Zsuzsa, a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Körmendi tagintézményének vezetője a műsor vendége, akivel arról beszélgettünk, ingyenes foglalkozásokra, terápiákra várják a jelentkezőket, családokat, óvodás és kisiskolás korúakat, de ajánlanak foglalkozásokat az általános és középiskolás korosztálynak is. Számukra elsősorban a mentális egészségvédelme, helyreállítása, a szorongás csökkentés a cél. Lakusné Dobroni Zsuzsa.

0: Zárásul annyi érdekelne még, hogy ez a sok befektetett energia, fejlesztés, képzés, hogy van-e kézzelfogható eredményességi mérő?
1: Nyilván van egy bemenet, amikor van egy állapotfelmérés, és bekerül a terápiába a kisgyermek, a tanuló, és aztán van egy kimenet, amikor ezek a terápiák véget érnek. Különböző, tehát a gyógypedagógusoknak különböző mérési eszközeik vannak erre, amivel ezt tudják, illetve a szülők fele az elégedettségi képdőívek, amik szintén a weboldalunkon találhatók, és abból is kapunk ugye visszajelzést, hogy mennyire voltak eredményesek a terápiáink, úgyhogy fontos számunkra is számunkra is fontos az, hogy tényleg lássuk a munkánknak az eredményét, és ez mérhető is, igen. És amúgy a szakemberektől is óvodák, óvónők jelzik vissza a számunkra azt, hogy a fejlesztések milyen látványosak voltak mondjuk egy tanév során.
0: És ez is területe válogatja, vagy hogy van ez, hogy amikor egy fejlesztést mondjuk befejezetnek tekintenek, az úgy véglegesen befejezett tud lenni, vagy pedig szinten tartó foglalkozásokra járni kell?
1: Tulajdonképpen, hogyha egy tanév alatt mondjuk egy logopédiai esetre gondolva nem tisztult a gyermek beszéde, akkor a logopédus javasolja annak a folytatását, így azt is hangsúlyozzuk ilyenkor, hogy az iskolában is ugyan első osztályban még elérhető ambulánsan a logopédia, de mindig hangsúlyozzuk az otthoni gyakorlásnak a szerepét. Tehát a szakember megtanítja bármelyik szakemberről, legyen is szó a terápiák során, azokat a mozdanatokat, azokat a feladatokat megtanítja a gyerek számára, és akkor ezt otthon a szülő szükséges, hogy gyakorolja. Illetve már, hogyha az a tanuló olyan életkorban van, mondjuk egy nyelvlőkéses terápia esetében, akkor annak a tanulónak már azt a napi pár perces gyakorlást bele kell saját maga, tehát kell, hogy már erre odafigyeljen, és azt a pár perces gyakorlást megtegye. De tovább megyek ugyanígy a gyógytestnevelés esetében is, hogy amikor különböző deformitások esetében azok a gyakorlatok, amit a gyógytestnevelő órán megtanít, az szükséges otthon is pár percben gyakorolni, hiszen csak így lehet ez eredményes.
0: Köszönöm szépen Lakosiné Dobronics Zsuzsának a beszélgetést, az interjút, és akkor nincs más hátra, mint hogy zárásul még megerősítsük, hogy szeptember 18-áig várják a jelentkezéseket.
1: Így van, és nagyon szépen köszönöm a

A magazin végén szinte lehetetlen dologra vállalkozom, dióhéjban összefoglalni a körmendi szakszolgálat által ovisoknak, kisiskolásoknak, felsősöknek, középiskolásoknak és nem utolsó sorban szülőknek ajánlott a közeljövőben induló foglalkozásait, terápiáit, szolgáltatásait. A felsorolás végén egy pozitív visszajelzésből is idézek majd, amelyet a szakszolgálat közösségi oldalán olvastam, és azt hiszem egyfajta jelképes minőségbiztosításként fémjelzi a körmendi szakemberek áldozatos és eredményes munkáját, amit a gyermekek fejlesztése érdekében végeznek. Nézzük akkor az ősztől induló lehetőségeket, elsőként a szülőket is bevonó foglalkozásokról. Terefere eszmecsere szülőcsoport. Ez egy 6-8 alkalmas szülőcsoport, és vele párhuzamosan beszédindító csoport is indul. Helyszín a pedagógiai szakszolgálat Bartók Béla utca 9-es számú épülete. Tervezett időpontja keddenként 8-8 45-ig. A szülőcsoportokat Csáki Helga Katalin pszichológus és Lakosiné Dobronics Zsuzsa logopédus vezeti. A beszédindító csoportot vezeti Mogyorosi Andrea logopédus, Baján Mónika gyógypedagógiai asszisztens. Nézzünk egy másik ajánlatot. Szorongásoldó csoport két életkorban, időpontok hetente csütörtökönként 15:30-tól. A csoportot Csáki Helga Katalin és Pölöskei Barbara pszichológusok vezetik. Várják a 6-tól 9, illetve a 10-től 13 éves korosztály jelentkezését. Aztán még egy ajánlat, az idei tanévben önismereti csoportot is indítanak serdülők számára a pedagógiai szakszolgálat Tököly Imre utca 29-es számú épületében, hetente keddenként 14-től 15:30-ig. A csoportot Csáki Helga Katalin és Pölöskei Barbara pszichológusok vezetik, várják a 13-tól 15, illetve a 16-tól 18 éves korosztály jelentkezését. Indul egy ügyes iskolás leszek csoport is. Minden szülő szeretné, hogy gyermeke magabiztosan, felkészülten és örömmel kezdje meg az első osztályt. Ebben szeretnének segítséget nyújtani a komplex iskola előkészítő foglalkozásaikkal nagycsoportosoknak. A kislétszámú 3-4 fős csoportokban játékos élményközpontú fejlesztő feladatokon keresztül támogatják az iskola kezdéshez szükséges készségek fejlesztését, hogy az iskolába lépés minél könnyebb és sikeresebb legyen. Indul egy dinamikus szenzoros integrációs terápia ugyancsak ősztől az intézményben. A foglalkozások állapotfelmérést követően egyéni vagy kis csoportos formában valósulnak meg a bölcsődés óvodáskorú gyermekek körében. A foglalkozások 45 percesek és heti rendszerességűek, és indul mesezene foglalkozás is az intézményben, amely minden olyan készség-képesség fejlesztésére irányul, ami az iskola kezdést megkönnyíti. Olyan élménypedagógiai módszer, mely hídat épít a gyermek és a hang közé mesével, zörejjel, zenével. A mesezene terápia élménypedagógiai módszer. A mesék és a hozzájuk kapcsolódó különböző feladatok során kiépülnek, megerősödnek azok az agyi folyamatok, amelyek az olvasás, írás elsajátításához nélkülözhetetlenek. A közös játékélmény hatékony felkészülést biztosít az olvasás tanuláshoz. És a felsorolások után akkor épp erről a mesezene terápiáról szóló pozitív szülői visszajelzést idézem zárásul. Természetesen név nélkül idézem a pedagógiai szakszolgálat közösségi oldalán közzétett szülői visszajelzést, amely így szól. Már rég írni szerettem volna, de valahogy mindig elmaradt, most pedig megláttam az induló mesezene terápia felhívást. Nos, ugye kisfiunk járt hozzátok nagycsoportosként, majd azt tapasztaltam, hogy az iskolában könnyedén vette az olvasás tanulást. Kb. Fél évkor már ő olvasta nekem az esti mesét élvezhető kategóriában. Bonyolultabb, általában nem ismert szavakat is ki tud olvasni, nem költi őket. Tavasszal pedig azt mondta neki a tanítónénie, hogy úgy olvas, mint egy negyedikes. Én egészen addig azt hittem, hogy a nagy többség így olvas. Aztán a nyílt napon rájöttem, hogy nem jól gondoltam. A felsorolás után még egy fontos információ, érdeklődni a foglalkozásokra, terápiákra a 0620-337-6665-ös telefonszámon, illetve a kormány.szakszolgálat@gmail.com e-mail címen.

0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt Egészségmagazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 98-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege. Daganatos betegséggel küzdő gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Befogyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a szerdai kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. Megszüntetheti a kormány a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy döntés született a hatóság koncessziókkal kapcsolatos feladat és hatásköreinek megszüntetéséről. A szervezethez tartozik egyebek között a szerencsejáték, a trafik és a bányafelügyelet is. A kormányfő a tájékoztatón azt mondta, az intézmény nem a közérdeket, hanem a magánérdeket szolgálta. Magyar Péter azt is elmondta, hogy radikális átalakítást hajtanak végre a kaszinó és dohány koncesszión. Hozzátette, a dohánytermékekből befolyó növekvő adóbevételek egyenesen és címkézve az egészségügyhöz kerülnek. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítása a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Lélekrajzok a fényben című tárlat 195 gyerek alkotásán keresztül mutatja be az életet, a reményt és az emberi méltóságot. A tárlat október 4-éig látogatható.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Körmend FM. Rád hangolva. You can't touch this.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Hozzátette, ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő, étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig ellenőrizni kell az eladó hivatalos adatait, és célszerű kerülni a csodás gyógyulást ígérő szereket.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. Hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.
2: Itt vagy, my love, pár hosszú éve.

0: Hazai Turmix. Naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Velünk minden piszkos kölyök, minden lidér sztáncol. Nem izgat az életrenk számol, villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidér sztáncol. Nem izgat az életrenk számol, villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat,

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újításokkal készül Körmend az Adventre. Ingyenes terápiákra várják a jelentkezőket. Pályázatot írt ki a kormány az aszbesztmentesítéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újításokkal készül a körmendi advent 2026, írt a közösségi oldalán Körmend polgármestere dr. Szabó Barna. A városvezető tájékoztatása szerint már több mint két hónapja dolgoznak az adventi program előkészítésén, hogy november 28-ra minden a helyére kerüljön. A tervek között korcsolyapálya, adventi vásár, új főtéri fények és fényfestés is szerepel, emellett számos zenei és kulturális programmal várják majd az érdeklődőket. A fényfestés előkészületei már zajlanak, az Euromédia csapata a napokban Körmenden járt, és a projektor kalibrálása közben rövid bemutatót is tartottak arról, milyen látvány várható az adventi időszakban. A Körmendi Advent 2026 szervezésében a Körmendi Kulturális Központ munkatársai is részt vesznek. Ingyenes terápiákra várják a jelentkezőket. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Körmenden. A terápiákkal való részvétel ingyenes, mesezene foglalkozás indul az intézményben. Ez segíti az olvasás, írás elsajátítását, mondta el Lakosiné Dobronics Zsuzsa tagintézményvezető.
2: Mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás, írás készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasásírás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek a kolléganők, néhányat emelni

0: szakad iskola kezdést. Ez a mesezen a terápia.
1: Gyógyító kert, gyógyító konyha címmel tartanak előadást Orrfaluban. A kertben és a természetben fellelhető növények, az egészséges táplálkozás, valamint a megelőzés lehetőségei állnak annak az előadásnak a középpontjában, amelyet szombaton tartanak az orrfalui közösségi térben. A Gyógyító kert, gyógyító konyha című programon Simonné Wildner Judit táplálkozási szakértő tart előadást. A rendezvény célja, hogy a résztvevők közelebbről megismerkedjenek azokkal a természetben és kertekben megtalálható növényekkel és élelmiszerekkel, amelyeket a korábbi generációk tudatosabban használtak mindennapi életük során. Elindult a nevezés az október 17-én megrendezendő csatafutásra. A hagyományos versenyt idén is a Szentgotthárdi csatához kapcsolódva rendezi meg a Csatafutás Egyesület. A szervezők a nyári hűségek miatt ezúttal is októberre időzítették a futóversenyt, bízva az ideális őszi futóidőben. A főfutam útvonala Ausztriát is érinti, és az idén kerek 10 kilométeres lesz, a célbaérkezés előtt pedig egy kisebb főtéri kör vár a versenyzőkre. A programban a főtéri gyermekfutamok mellett hobbi és nordic walking futam is szerepel a várkertben. Pályázatot ír ki a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére. Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség az MT-vel. Az önkormányzati területeken kívül a települések aszbeszt által szennyezett magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is benyújthatnak pályázatot. A magyar kormány csak akkor fogadja el az Európai Unió új 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Erről tájékoztatta a miniszterelnök az Európai Tanács elnökét Budapesten. Magyar Péter a találkozót követő Facebook bejegyzésben arról is beszámolt, elmondta továbbá Antonio Costa elnöknek, hogy mielőbbi megoldást várnak el az előző magyar kormány alatt kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztésének ügyében. Viktor Vezereli munkái által ihletett utcanév táblákat helyeznek ki Pécsen a művész születésének 120. évfordulója alkalmából, közölte a Baranyai közgyűjteményi feladatokat ellátó Janus Pannonius Múzeum. Az első különleges köztéri elemet a város napján kedden avatták fel a múzeum Káptalan utcai igazgatóság épületénél. A program célja, hogy ez az örökség Pécs utcáin a város mindennapi életének részeként is megjelenjen.
2: Sporthírek.
1: A Magyar Atlétikai Szövetség tisztújító közgyűlésén Tajti Márton Anitát választották meg a szervezet elnökének. 3 új elnökségi tagot is választottak, a tagságot Tajti Márton Anita által ajánlott jelölt személyek, Langár Bence, Molnár Balázs és Rutkowski Ede nyerték el. Mandátumokat az elnökéhez hasonlóan 2 évre kaptak.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 31 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Dörmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövő. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat velük, mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

csináld meg a magyart. Jó kedvel, bőséggel, nyújts felé a védőkart, a küzd ellenséggel.

majd a bűneink miatt. Gyúlt harap kebletben, s elsújtált villámaid dörgő fellegetben. Hányszor támadtam fiat, szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombathelyen is csatlakozhatunk a retro véradáshoz. Nem lesz szélerőmű Körmende. Csütörtök ijávált nyilvánossá a kórházi fertőzések adatait közlő oldal. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombathelyen is csatlakozhatunk a retro véradáshoz. Épp hogy nagykorú és már is retro, így szól az idei, immár 18. retro véradás szlogenje. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő eseményhez megyénkben is lehet csatlakozni. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, hívta fel a figyelmet Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: A szombathelyi területi vérellátóban holnap tartják a retro véradást. A dr. István Lajos körút 3-as szám alatt szombaton 8-tól 14 óráig számítanak az önkéntesek segítségére. Nem lesz szélerőmű Körmenden. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. 6 járásban 9 hálózati csomópontra lehet pályázni. Vasban a szombathelyi járás érintett, a körmendi járásban így Körmenden sem lehet majd szélerőművel pályázni. Főzőversenyt rendez szombaton a Vadása Falu Szépítő Egyesület, amely a program sikeres lebonyolításához támogatók segítségét is várja. A főzőverseny célja, hogy közösségi programként összehozza a helyieket és a környékbelieket, miközben lehetőséget biztosít a közös főzésre, beszélgetésre, kikapcsolódásra. A szervezők arra bíztatják mindazokat, akiknek módukban áll, hogy felajánlásaikkal járuljanak hozzá a rendezvény megvalósításához. A rendkívüli asszály és az alacsony vízállás miatt megváltozott a vasi vizeken Molnári tókupa hobbi felnőtt kategóriájának szeptemberi fordulójának helyszíne. A korábban meghirdetett Püspök Molnári tó helyett a versenyt a Dörösskei víztározó rendezik meg. A verseny időpontja viszont nem változott, a fordulót vasárnap tartják. Egy helyi áruház mellől aznap ellopott kerékpára talált rá egy járőr Sárváron, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Bándali Gábor szolgálat közben figyelt fel egy férfira, aki egy cseppel típusú női kerékpárt tolt maga mellett. Az intézkedés során a férfi azt állított, hogy a kerékpár az övé. A rendőrnek azonban gyanússá vált a történet, ezért a szolgálati társával adatgyűjtésbe kezdett, így kiderült, hogy aznap egy helyi áruház mellől egy ugyanolyan típusú kerékpárt loptak el. Nem ez volt az első alkalom, hogy a rendőr bűncselekmény szempontjából fontos tárgy nyomára bukkant. Korábban Sárváron annak az autónak a kulcsát találta meg, amelyet szombathelyen loptak el, miközben a járműben egy kisgyerek is bent maradt. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Erről Orbán Anita külügyminiszter írta az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója kapcsán. Tájékoztatása szerint a találkozón kötetlenebb keretek között egyeztetnek Európa külpolitikai kihívásairól. Az idei találkozó beszélgetéseit meghatározta a keddi német bejelentés, miszerint Oroszország volt a felelős a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért, közölte Orbán Anita, aki szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének, egységének és közös felkészültségének erősítése fontosabb, mint valaha. Csütörtök éjjel vált nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal, ami a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ internetes oldaláról érhető el. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos azt mondta, ez a fajta adatközlés egy régóta várt és fontos állomás. Reményeik szerint segíti a kórházakat abban, hogy növekedjen a betegbiztonság, és megtegyék az ehhez szükséges fejlesztéseket. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája, közölte a társaság honlapján. A dinamikus árszabásban az ár a kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamosenergia ára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente.
0: Sporthírek.
1: Az Európa-bajnok Halász Bence is azon öt versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európa-szövetségnél. Halász Bence Birminghamban országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A voksolás jövő csütörtökig tart az Európai Szövetség honlapján.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma fágyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 31 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A jó ár diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír késztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó ár diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újításokkal készül Görmend az Adventre. Ingyenes terápiákra várják a jelentkezőket. Pályázatot írt ki a kormány az aszbesztmentesítéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újításokkal készül a Görmendi Advent 2026, írt a közösségi oldalán Görmend polgármestere dr. Szabó Barna. A városvezető tájékoztatása szerint már több mint két hónapja dolgoznak az adventi program előkészítésén, hogy november 28-ra minden a helyére kerüljön. A tervek között korcsolyapálya, adventi vásár, új főtéri fények és fényfestés is szerepel, emellett számos zenei és kulturális programmal várják majd az érdeklődőket. A fényfestés előkészületei már zajlanak, az Euromédia csapata a napokban Görmenden járt, és a projektor kalibrálása közben rövid bemutatót is tartottak arról, milyen látvány várható az adventi időszakban. A Görmendi Advent 2026 szervezésében a Görmendi Kulturális Központ munkatársai is részt vesznek. Ingyenes terápiákra várják a jelentkezőket. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Görmenden. A terápiákon való részvétel ingyenes, mesezene foglalkozás indul az intézményben. Ez segíti az olvasás, írás elsajátítását, mondta el Lakosiné Dobronics Zsuzsa, tagintézményvezető.
2: A mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során a logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás, írás készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasás-írás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek a kolléganők. Néhányat emelnék ki,

0: segítjük az iskola kezdést. Ez a mesezeneterápia.
1: Gyógyító kert, gyógyító konyha címmel tartanak előadást Orrfaluban. A kertben és a természetben fellelhető növények, az egészséges táplálkozás, valamint a megelőzés lehetőségei állnak annak az előadásnak a középpontjában, amelyet szombaton tartanak az orrfalui közösségi térben. A Gyógyító kert, gyógyító konyha című programon Simonné Wildner Judit táplálkozási szakértő tart előadást. A rendezvény célja, hogy a résztvevők közelebbről megismerkedjenek azokkal a természetben és kertekben megtalálható növényekkel és élelmiszerekkel, amelyeket a korábbi generációk tudatosabban használtak mindennapi életük során. Elindult a nevezés az október 17-én megrendezendő csatafutásra. A hagyományos versenyt idén is a Szentgotthárdi csatához kapcsolódva rendezi meg a Csatafutás Egyesület. A szervezők a nyári hűségek miatt ezúttal is októberre időzítették a futóversenyt, bízva az ideális őszi futóidőben. A főfutam útvonala Ausztriát is érinti, és az idén kerek 10 kilométeres lesz, a célba érkezés előtt pedig egy kisebb főtéri kör vár a versenyzőkre. A programban a főtéri gyermekfutamok mellett hobbi és Nordic Walking futam is szerepel a várkertben. Pályázatot ír ki a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére. Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség az MT-vel. Az önkormányzati területeken kívül a települések aszbeszt által szennyezett magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is benyújthatnak pályázatot. A magyar kormány csak akkor fogadja el az Európai Unió új 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Erről tájékoztatta a miniszterelnök az Európai Tanács elnökét Budapesten. Magyar Péter a találkozót követő Facebook bejegyzésben arról is beszámolt, elmondta továbbá Antonio Costa elnöknek, hogy mielőbbi megoldást várnak el az előző magyar kormány alatt kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztésének ügyében. Viktor Vezereli munkái által ihletett utcanév táblákat helyeznek ki Pécsen a művész születésének 120. évfordulója alkalmából, közölte a baranyai közgyűjteményi feladatokat ellátó Janus Pannonius Múzeum. Az első különleges köztéri elemet a város napján kedden avatták fel a múzeum Káptalan utcai igazgatóság épületénél. A program célja, hogy ez az örökség Pécs utcáin a város mindennapi életének részeként is megjelenjen.
2: Sporthírek.
1: A Magyar Atlétikai Szövetség tisztújító közgyűlésén Tajti Márton Anitát választották meg a szervezet elnökének. 3 új elnökségi tagot is választottak, a tagságot Tajti Márton Anita által ajánlott jelölt személyek, Langár Bence, Molnár Balázs és Rutkowski Ede nyerték el. Mandátumokat az elnökéhez hasonlóan 2 évre kaptak.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma fágyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 31 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: 99.8. Körmend rádiója. Rád hangolva. Rád hangolva.
1: A 21. látványfürdő is kiszárad. A halászbástya.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Véget ért a nyár, de nem a Muse Fun and Wellness Parkban. A körmendi létesítmény egy különleges akcióval készült az iskola kezdésre. Ennek részleteit is hallhatjuk most Dercsényi Orsi programigazgatótól.
2: Szeretnénk egy kicsit vidámabbá tenni a tanév első hetét, ezért augusztus 31 és szeptember 6-a között megrendezzük a gyermekek hetét. Ebben az időszakban minden 18 év alatti gyermek számára ingyenes a belépés a Muse Fun and Wellness Parkba. Úgy gondoljuk, hogy a becsengetés mellett még bőven elfér egy kis csobbanás és közös családi kikapcsolódás is.
1: A jól megszokott, nagyon kellemes kikapcsolódást nyújtó programok közül is számíthatunk néhányra?
2: Természetesen. Szeptember 1-én kedden 18 órától jogával várja Dakos Solymosi Anikol vendég. Jó idő esetén a Zenkertben tartjuk meg az órát, kedvezőtlen időjárás esetén pedig az Ideám teremben. A program nem csak hotel vendégeknek szól, várjuk külsős vendégeinket is. Ez egy igazán kellemes módja annak, hogy egy kis nyugalommal és feltöltődéssel indítsuk az őszi időszakot.
1: Ráadásul a szeptember egy nagyszabású, hétvégi eseménnyel indul a Muse-ban.
2: Így van. Szeptember 3-ától 6-áig 4 napon keresztül egy nemzetközi szauna verseny zajlik majd nálunk. Az eseményhez természetesen esti programok is kapcsolódnak. Csütörtökön Horváth Tamás csúta gondoskodik a hangulatról, pénteken pedig DJ Kónya zenél egészen évfélig. A verseny vasárnap este az eredmény hirdetéssel zárul majd.
1: Egy koncerttel egybekötött vacsorát szintén meghirdettetek erre a hétre.
2: Szeptember 4-én pénteken 20 órától Oláh Gergő érkezik a Muse Lounge-ba. Azok a vendégek, akik nálunk vacsoráznak, a koncertet díjmentesen élvezhetik, akik kizárólag a koncertre szeretnének érkezni, 8000 forintos belépőjegyet válthatnak, amelyhez welcome drinket is adunk. Érdemes előre regisztrálni, vagy asztalt foglalni, mert egy igazán hangulatos, különleges estére számítunk.
1: Remekül és változatos programokkal indul tehát az őszit körmenden a Muse-ban.
2: Pontosan! Jó iskola kezdést, sok sikert és rengeteg élményt kívánunk minden gyermeknek. A tanulás mellett pedig maradjon idő a pihenésre, a családra, és persze egy jó nagy csobbanásra is. Szeretettel várunk mindenkit a Muse-ban.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun & Wellness programigazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Szombathelyen is csatlakozhatunk a retro véradáshoz. Nem lesz szélerőmű Körmende. Csütörtök ijávált nyilvánossá a kórházi fertőzések adatait közlő oldal. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombathelyen is csatlakozhatunk a retro véradáshoz. Épp hogy nagykorú és már is retro, így szól az idei, immár 18. retro véradás szlogenje. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő eseményhez megyénkben is lehet csatlakozni. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, hívta fel a figyelmet Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
4: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
3: A szombathelyi területi vérellátóban holnap tartják a retro véradást, a dr. István Lajos körút 3-as szám alatt szombaton 8-14 óráig számítanak az önkéntesek segítségére. Nem lesz szélerőmű Körmenden. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. 6 járásban 9 hálózati csomópontra lehet pályázni. Vasban a szombathelyi járás érintett, a körmendi járásban így Körmenden sem lehet majd szélerőművel pályázni. Főzőversenyt rendez szombaton a Vadásafalu Szépítő Egyesület, amely a program sikeres lebonyolításához támogatók segítségét is várja. A főzőverseny célja, hogy közösségi programként összehozza a helyieket és a környékbelieket, miközben lehetőséget biztosít a közös főzésre, beszélgetésre, kikapcsolódásra. A szervezők arra bíztatják mindazokat, akiknek módukban áll, hogy felajánlásaikkal járuljanak hozzá a rendezvény megvalósításához. A rendkívüli asszály és az alacsony vízállás miatt megváltozott a vasi vizeken Molnári tókupa hobbi felnőtt kategóriájának szeptemberi fordulójának helyszíne. A korábban meghirdetett Püspök Molnári tó helyett a versenyt a Dörösskei víztározó rendezik meg. A verseny időpontja viszont nem változott, a fordulót vasárnap tartják. Egy helyi áruház mellől aznap ellopott kerékpárra talált rá egy járőr Sárváron, közölte a Vasvár megyei rendőr főkapitányság közösségi oldalán. Vándali Gábor szolgálat közben figyelt fel egy férfira, aki egy cseppel típusú női kerékpárt tolt maga mellett. Az intézkedés során a férfi azt állított, hogy a kerékpár az övé. A rendőrnek azonban gyanússá vált a történet, ezért a szolgálati társával adatgyűjtésbe kezdett, így kiderült, hogy aznap egy helyi áruház mellől egy ugyanolyan típusú kerékpárt loptak el. Nem ez volt az első alkalom, hogy a rendőr bűncselekmény szempontjából fontos tárgy nyomára bukkant. Korábban Sárváron annak az autónak a kulcsát találta meg, amelyet szombathelyen loptak el, miközben a járműben egy kisgyerek is bent maradt. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Erről Orbán Anita külügyminiszter írta az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója kapcsán. Tájékoztatása szerint a találkozón kötetlenebb keretek között egyeztetnek Európa külpolitikai kihívásairól. Az idei találkozó beszélgetéseit meghatározta a keddi német bejelentés, miszerint Oroszország volt a felelős a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért, közölte Orbán Anita, aki szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének, egységének és közös felkészültségének erősítése fontosabb, mint valaha. Csütörtök éjjel vált nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal, ami a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ internetes oldaláról érhető el. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos azt mondta, ez a fajta adatközlés egy régóta várt és fontos állomás. Reményeik szerint segíti a kórházakat abban, hogy növekedjen a betegbiztonság, és megtegyék az ehhez szükséges fejlesztéseket. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája, közölte a társaság honlapján. A dinamikus árszabásban az ár a kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamosenergia ára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évent.
0: Sporthírek.
3: Az Európa-bajnok Halász Bence is azon öt versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európa Szövetségnél. Halász Bence Birminghamban országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A voksolás jövő csütörtökig tart az Európai Szövetség honlapján.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 31 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A jó ár diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír késztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó ár diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újításokkal készül Görmend az Adventre. Ingyenes terápiákra várják a jelentkezőket. Pályázatot írt ki a kormány az aszbesztmentesítéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újításokkal készül a Görmendi Advent 2026, írt a közösségi oldalán Görmend polgármestere dr. Szabó Barna. A városvezető tájékoztatása szerint már több mint két hónapja dolgoznak az adventi program előkészítésén, hogy november 28-ra minden a helyére kerüljön. A tervek között korcsolyapálya, adventi vásár, új főtéri fények és fényfestés is szerepel, emellett számos zenei és kulturális programmal várják majd az érdeklődőket. A fényfestés előkészületei már zajlanak, az Euromédia csapata a napokban Görmenden járt, és a projektor kalibrálása közben rövid bemutatót is tartottak arról, milyen látvány várható az adventi időszakban. A Görmendi Advent 2026 szervezésében a Görmendi Kulturális Központ munkatársai is részt vesznek. Ingyenes terápiákra várják a jelentkezőket. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Görmenden. A terápiákkal való részvétel ingyenes, mesezene foglalkozás indul az intézményben. Ez segíti az olvasás, írás elsajátítását, mondta el Lakosiné Dobronics Zsuzsa tagintézményvezető.
2: A mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás, írás készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasásírás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek a kolléganők. Néhányat emelnék ki,

0: most ez a mesezenaterápia.
1: Gyógyító kert, gyógyító konyha címmel tartanak előadást Orrfaluban. A kertben és a természetben fellelhető növények, az egészséges táplálkozás, valamint a megelőzés lehetőségei állnak annak az előadásnak a középpontjában, amelyet szombaton tartanak az orrfalui közösségi térben. A Gyógyító kert, gyógyító konyha című programon Simonné Vilnár Judit táplálkozási szakértő tart előadást. A rendezvény célja, hogy a résztvevők közelebbről megismerkedjenek azokkal a természetben és kertekben megtalálható növényekkel és élelmiszerekkel, amelyeket a korábbi generációk tudatosabban használtak mindennapi életük során. Elindult a nevezés az október 17-én megrendezendő csatafutásra. A hagyományos versenyt idén is a Szentgotthárdi csatához kapcsolódva rendezi meg a Csatafutás Egyesület. A szervezők a nyári hőségek miatt ezúttal is októberre időzítették a futóversenyt, bízva az ideális őszi futóidőben. A főfutam útvonala Ausztriát is érinti, és az idén kerek 10 kilométeres lesz, a célba érkezés előtt pedig egy kisebb főtéri kör vár a versenyzőkre. A programban a főtéri gyermekfutamok mellett hobbi és Nordic Walking futam is szerepel a várkertben. Pályázatot ír ki a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére. Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség az MT-vel. Az önkormányzati területeken kívül a települések aszbeszt által szennyezett magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is benyújthatnak pályázatot. A magyar kormány csak akkor fogadja el az Európai Unió új 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Erről tájékoztatta a miniszterelnök az Európai Tanács elnökét Budapesten. Magyar Péter a találkozót követő Facebook bejegyzésben arról is beszámolt, elmondta továbbá Antonio Costa elnöknek, hogy mielőbbi megoldást várnak el az előző magyar kormány alatt kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztésének ügyében. Viktor Vezereli munkái által ihletett utcanév táblákat helyeznek ki Pécsen a művész születésének 120. évfordulója alkalmából, közölte a Baranyai közgyűjteményi feladatokat ellátó Janus Pannonius Múzeum. Az első különleges köztéri elemet a város napján kedden avatták fel a múzeum Káptalan utcai igazgatósági épületénél. A program célja, hogy ez az örökség Pécs utcáin a város mindennapi életének részeként is megjelenjen.
2: Sporthírek.
1: A Magyar Atlétikai Szövetség tisztújító közgyűlésén Tajti Márton Anitát választották meg a szervezet elnökének. 3 új elnökségi tagot is választottak, a tagságot Tajti Márton Anita által ajánlott jelölt személyek, Langár Bence, Molnár Balázs és Rutkowski Ede nyerték el. Mandátumokat az elnökéhez hasonlóan 2 évre kaptak.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma fágyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 31 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: 99.8. Körment rádiója. Ráthangolva.
1: Alszik a város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe. Ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt. Mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Véget ért a nyár, de nem a Muse Fun and Wellness Parkban. A körmendi létesítmény egy különleges akcióval készült az iskola kezdésre. Ennek részleteit is hallhatjuk most Dercsényi Orsi programigazgatótól.
2: Szeretnénk egy kicsit vidámabbá tenni a tanév első hetét, ezért augusztus 31 és szeptember 6-a között megrendezzük a gyermekek hetét. Ebben az időszakban minden 18 év alatti gyermek számára ingyenes a belépés a Muse Fun and Wellness Parkba. Úgy gondoljuk, hogy a becsengetés mellett még bőven elfér egy kis csobbanás és közös családi kikapcsolódás is.
1: A jól megszokott, nagyon kellemes kikapcsolódás nyújtó programok közül is számíthatunk néhányra?
2: Természetesen. Szeptember 1-én, kedden, 18 órától jogával várja Dakos Solymosi Anikó a vendégeket. Jó idő esetén a Zenkertben tartjuk meg az órát, kedvezőtlen időjárás esetén pedig az Ideám teremben. A program nem csak hotel vendégeknek szól, várjuk külsős vendégeinket is. Ez egy igazán kellemes módja annak, hogy egy kis nyugalommal és feltöltődéssel indítsuk az őszi időszakot.
1: Ráadásul a szeptember egy nagyszabású, hétvégi eseménnyel indul a Muse-ban.
2: Így van. Szeptember 3-ától 6-ig 4 napon keresztül egy nemzetközi szauna verseny zajlik majd nálunk. Az eseményhez természetesen esti programok is kapcsolódnak. Csütörtökön Horváth Tamás csúta gondoskodik a hangulatról, pénteken pedig DJ Kónya zenél egészen éjfélig. A verseny vasárnap este az eredmény hirdetéssel zárul majd.
1: Egy koncerttel egybekötött vacsorát szintén meghirdettetek erre a hétre.
2: Szeptember 4-én pénteken 20 órától Ólá Gergő érkezik a Muse Lounge-ba. Azok a vendégek, akik nálunk vacsoráznak, a koncertet díjmentesen élvezhetik, akik kizárólag a koncertre szeretnének érkezni, 8000 forintos belépőjegyet válthatnak, amelyhez welcome drinket is adunk. Érdemes előre regisztrálni, vagy asztalt foglalni, mert egy igazán hangulatos, különleges estére számítunk.
1: Remekül és változatos programokkal indul tehát az ősz itt Körmenden a Muse-ban.
2: Pontosan! Jó iskola kezdést, sok sikert és rengeteg élményt kívánunk minden gyermeknek. A tanulás mellett pedig maradjon idő a pihenésre, a családra, és persze egy jó nagy csobbanásra is. Szeretettel várunk mindenkit a Muse-ban.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun & Wellness programigazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Szombathelyen is csatlakozhatunk a retro véradáshoz. Nem lesz szélerőmű Körmende. Csütörtök ijávált nyilvánossá a kórházi fertőzések adatait közlő oldal. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombathelyen is csatlakozhatunk a retro véradáshoz. Épp hogy nagykorú és már is retro, így szól az idei, immár 18. retro véradás szlogenje. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő eseményhez megyénkben is lehet csatlakozni. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, hívta fel a figyelmet Tordai Attila Árpád, az országos vérellátó szolgálat főigazgatója.
4: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
3: A szombathelyi területi vérellátóban holnap tartják a retro véradást, a dr. István Lajos körút 3-as szám alatt, szombaton 8-14 óráig számítanak az önkéntesek segítségére. Nem lesz szélerőmű Körmenden. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. 6 járásban 9 hálózati csomópontra lehet pályázni. Vasban a szombathelyi járás érintett, a körmendi járásban így Körmenden sem lehet majd szélerőművel pályázni. Főzőversenyt rendez szombaton a Vadásafalu Szépítő Egyesület, amely a program sikeres lebonyolításához támogatók segítségét is várja. A főzőverseny célja, hogy közösségi programként összehozza a helyieket és a környékbelieket, miközben lehetőséget biztosít a közös főzésre, beszélgetésre, kikapcsolódásra. A szervezők arra bíztatják mindazokat, akiknek módukban áll, hogy felajánlásaikkal járuljanak hozzá a rendezvény megvalósításához. A rendkívüli asszály és az alacsony vízállás miatt megváltozott a vasi vizeken Molnári tókupa hobbi felnőtt kategóriájának szeptemberi fordulójának helyszíne. A korábban meghirdetett Püspök Molnári tó helyett a versenyt a Dörösgei víztározó rendezik meg. A verseny időpontja viszont nem változott, a fordulót vasárnap tartják. Egy helyi áruház mellől aznap ellopott kerékpárra talált rá egy járőr Sárváron, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Vándali Gábor szolgálat közben figyelt fel egy férfira, aki egy cseppel típusú női kerékpárt tolt maga mellett. Az intézkedés során a férfi azt állított, hogy a kerékpár az övé. A rendőrnek azonban gyanússá vált a történet, ezért a szolgálati társával adatgyűjtésbe kezdett, így kiderült, hogy aznap egy helyi áruház mellől egy ugyanolyan típusú kerékpárt loptak el. Nem ez volt az első alkalom, hogy a rendőr bűncselekmény szempontjából fontos tárgy nyomára bukkant. Korábban Sárváron annak az autónak a kulcsát találta meg, amelyet szombathelyen loptak el, miközben a járműben egy kisgyerek is bent maradt. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Erről Orbán Anita külügyminiszter írta az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója kapcsán. Tájékoztatása szerint a találkozón kötetlenebb keretek között egyeztetnek Európa külpolitikai kihívásairól. Az idei találkozó beszélgetéseit meghatározta a keddi német bejelentés, miszerint Oroszország volt a felelős a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért, közölte Orbán Anita, aki szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének, egységének és közös felkészültségének erősítése fontosabb, mint valaha. Csütörtök éjjel vált nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal, ami a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ internetes oldaláról érhető el. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos azt mondta, ez a fajta adatközlés egy régóta várt és fontos állomás. Reményeik szerint segíti a kórházakat abban, hogy növekedjen a betegbiztonság, és megtegyék az ehhez szükséges fejlesztéseket. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája, közölte a társaság honlapján. A dinamikus árszabásban az ár a kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamosenergia ára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente.
0: Sporthírek.
3: Az Európa-bajnok Halász Bence is azon öt versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európa Szövetségnél. Halász Bence Birminghamban országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A voksolás jövő csütörtökig tart az Európai Szövetség honlapján.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma fágyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 31 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A jó ár diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újításokkal készül Görmend az Adventre. Ingyenes terápiákra várják a jelentkezőket. Pályázatot írt ki a kormány az aszbesztmentesítéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újításokkal készül a Görmendi Advent 2026, írt a közösségi oldalán Görmend polgármestere dr. Szabó Barna. A városvezető tájékoztatása szerint már több mint két hónapja dolgoznak az adventi program előkészítésén, hogy november 28-ra minden a helyére kerüljön. A tervek között korcsolyapálya, adventi vásár, új főtéri fények és fényfestés is szerepel, emellett számos zenei és kulturális programmal várják majd az érdeklődőket. A fényfestés előkészületei már zajlanak, az Euromédia csapata a napokban Görmenden járt, és a projektor kalibrálása közben rövid bemutatót is tartottak arról, milyen látvány várható az adventi időszakban. A Görmendi Advent 2026 szervezésében a Görmendi Kulturális Központ munkatársai is részt vesznek. Ingyenes terápiákra várják a jelentkezőket. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Görmenden. A terápiákon való részvétel ingyenes, mesezene foglalkozás indul az intézményben. Ez segíti az olvasás, írás elsajátítását, mondta el Lakosiné Dobronics Zsuzsa, tagintézményvezető.
2: A mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során a logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás, írás készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasás-írás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek a kolléganők. Néhányat emelnék ki közül.

0: megtanítjuk az iskola kezdést. Ez a mesezeneterápia.
1: Gyógyító kert, gyógyító konyha címmel tartanak előadást Orfaluban. A kertben és a természetben fellelhető növények, az egészséges táplálkozás, valamint a megelőzés lehetőségei állnak annak az előadásnak a középpontjában, amelyet szombaton tartanak az orfalui közösségi térben. A Gyógyító kert, gyógyító konyha című programon Simonné Vilnár Judit táplálkozási szakértő tart előadást. A rendezvény célja, hogy a résztvevők közelebbről megismerkedjenek azokkal a természetben és kertekben megtalálható növényekkel és élelmiszerekkel, amelyeket a korábbi generációk tudatosabban használtak mindennapi életük során. Elindult a nevezés az október 17-én megrendezendő csatafutásra. A hagyományos versenyt idén is a Szentgotthárdi csatához kapcsolódva rendezi meg a Csatafutás Egyesület. A szervezők a nyári hőségek miatt ezúttal is októberre időzítették a futóversenyt, bízva az ideális őszi futóidőben. A főfutam útvonala Ausztriát is érinti, és az idén kerek 10 kilométeres lesz, a célbaérkezés előtt pedig egy kisebb főtéri kör vár a versenyzőkre. A programban a főtéri gyermekfutamok mellett hobbi és Nordic Walking futam is szerepel a várkertben. Pályázatot ír ki a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére. Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség az MT-vel. Az önkormányzati területeken kívül a települések aszbeszt által szennyezett magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is benyújthatnak pályázatot. A magyar kormány csak akkor fogadja el az Európai Unió új 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Erről tájékoztatta a miniszterelnök az Európai Tanács elnökét Budapesten. Magyar Péter a találkozót követő Facebook bejegyzésben arról is beszámolt, elmondta továbbá Antonio Costa elnöknek, hogy mielőbbi megoldást várnak el az előző magyar kormány alatt kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztésének ügyében. Viktor Vezereli munkái által ihletett utcanév táblákat helyeznek ki Pécsen a művész születésének 120. évfordulója alkalmából, közölte a baranyai közgyűjteményi feladatokat ellátó Janus Pannonius Múzeum. Az első különleges köztéri elemet a város napján kedden avatták fel a múzeum Káptalan utcai igazgatóság épületénél. A program célja, hogy ez az örökség Pécs utcáin a város mindennapi életének részeként is megjelenjen.
2: Sporthírek.
1: A Magyar Atlétikai Szövetség tisztújító közgyűlésén Tajti Márton Anitát választották meg a szervezet elnökének. 3 új elnökségi tagot is választottak, a tagságot Tajti Márton Anita által ajánlott jelölt személyek, Langár Bence, Molnár Balázs és Rutkowski Ede nyerték el. Mandátumokat az elnökéhez hasonlóan 2 évre kaptak.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma fágyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 31 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

de ma vie, plus jamais.

ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes gombot. Önnek 3 új üzenete van. A rögzítés időpontja

az az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abroncsok. Ahogy a feneket te kerted letaglózott, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most mellett egy vízszintes, mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros. És ha valaki hazavisz, nem bánom. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombathelyen is csatlakozhatunk a retro véradáshoz. Nem lesz szélerőmű Körmende. Csütörtökijjá vált nyilvánossá a kórházi fertőzések adatait közlő oldal. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombathelyen is csatlakozhatunk a retro véradáshoz. Épp hogy nagykorú és már is retro, így szól az idei, immár 18. retro véradás szlogenje. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő eseményhez megyénkben is lehet csatlakozni. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, hívta fel a figyelmet Tordai Attila Árpád, az országos vérellátó szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé soroló be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: A szombathelyi területi vérellátóban holnap tartják a retro véradást, a dr. István Lajos körút 3-as szám alatt szombaton 8-tól 14 óráig számítanak az önkéntesek segítségére. Nem lesz szélerőmű Körmenden. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. 6 járásban 9 hálózati csomópontra lehet pályázni. Vasban a szombathelyi járás érintett, a körmendi járásban itt Körmenden sem lehet majd szélerőművel pályázni. Főzőversenyt rendez szombaton a Vadásra Falu Szépítő Egyesület, amely a program sikeres lebonyolításához támogatók segítségét is várja. A főzőverseny célja, hogy közösségi programként összehozza a helyieket és a környékbelieket, miközben lehetőséget biztosít a közös főzésre, beszélgetésre, kikapcsolódásra. A szervezők arra bíztatják mindazokat, akiknek módukban áll, hogy felajánlásaikkal járuljanak hozzá a rendezvény megvalósításához. A rendkívüli asszály és az alacsony vízállás miatt megváltozott a vasi vizeken Molnári Tókupa hobbi felnőtt kategóriájának szeptemberi fordulójának helyszíne. A korábban meghirdetett Püspök Molnári tó helyett a versenyt a Dörösgei víztározó rendezik meg. A verseny időpontja viszont nem változott, a fordulót vasárnap tartják. Egy helyi áruház mellől aznap ellopott kerékpárra talált rá egy járőr Sárváron, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Bándali Gábor szolgálat közben figyelt fel egy férfira, aki egy cseppel típusú női kerékpár tolt maga mellett. Az intézkedés során a férfi azt állított, hogy a kerékpár az övé. A rendőrnek azonban gyanússá vált a történet, ezért a szolgálati társával adatgyűjtésbe kezdett, így kiderült, hogy aznap egy helyi áruház mellől egy ugyanolyan típusú kerékpárt loptak el. Nem ez volt az első alkalom, hogy a rendőr bűncselekmény szempontjából fontos tárgy nyomára bukkant. Korábban Sárváron annak az autónak a kulcsát találta meg, amelyet szombathelyen loptak el, miközben a járműben egy kisgyerek is bent maradt. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Erről Orbán Anita külügyminiszter írta az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója kapcsán. Tájékoztatása szerint a találkozón kötetlenebb keretek között egyeztetnek Európa külpolitikai kihívásairól. Az idei találkozó beszélgetéseit meghatározta a keddi német bejelentés, miszerint Oroszország volt a felelős a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért, közölte Orbán Anita, aki szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének, egységének és közös felkészültségének erősítése fontosabb, mint valaha. Csütörtök éjjel vált nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal, ami a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ internetes oldaláról érhető el. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos azt mondta, ez a fajta adatközlés egy régóta várt és fontos állomás. Reményeik szerint segíti a kórházakat abban, hogy növekedjen a betegbiztonság, és megtegyék az ehhez szükséges fejlesztéseket. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája, közölte a társaság honlapján. A dinamikus árszabásban az ár a kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamosenergia ára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évent.
0: Sporthírek.
1: Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európa-szövetségnél. Halász Bence Birminghamban országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A boksolás jövő csütörtökig tart az Európai Szövetség honlapján.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma fágyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 31 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal. Kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű egy tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újításokkal készül Görmend az Adventre. Ingyenes terápiákra várják a jelentkezőket. Pályázatot írt ki a kormány az aszbesztmentesítéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újításokkal készül a Görmendi Advent 2026, írt a közösségi oldalán Görmend polgármestere dr. Szabó Barna. A városvezető tájékoztatása szerint már több mint két hónapja dolgoznak az adventi program előkészítésén, hogy november 28-ra minden a helyére kerüljön. A tervek között korcsolyapálya, adventi vásár, új főtéri fények és fényfestés is szerepel, emellett számos zenei és kulturális programmal várják majd az érdeklődőket. A fényfestés előkészületei már zajlanak, az Euromédia csapata a napokban Görmenden járt, és a projektor kalibrálása közben rövid bemutatót is tartottak arról, milyen látvány várható az adventi időszakban. A Görmendi Advent 2026 szervezésében a Görmendi Kulturális Központ munkatársai is részt vesznek. Ingyenes terápiákra várják a jelentkezőket. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Görmenden. A terápiákon való részvétel ingyenes, mesezene foglalkozás indul az intézményben. Ez segíti az olvasás, írás elsajátítását, mondta el Lakosiné Dobronics Zsuzsa, tagintézményvezető.
2: A mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás, írás készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasás-írás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek a kolléganők. Néhányat emelnék ki közülük,

0: megkönnyítjük az iskola kezdést. Ez a mesezeneterápia.
1: Gyógyító kert, gyógyító konyha címmel tartanak előadást Orrfaluban. A kertben és a természetben fellelhető növények, az egészséges táplálkozás, valamint a megelőzés lehetőségei állnak annak az előadásnak a középpontjában, amelyet szombaton tartanak az orrfalui közösségi térben. A Gyógyító kert, gyógyító konyha című programon Simonné Wildner Judit táplálkozási szakértő tart előadást. A rendezvény célja, hogy a résztvevők közelebbről megismerkedjenek azokkal a természetben és kertekben megtalálható növényekkel és élelmiszerekkel, amelyeket a korábbi generációk tudatosabban használtak mindennapi életük során. Elindult a nevezés az október 17-én megrendezendő csatafutásra. A hagyományos versenyt idén is a Szentgotthárdi csatához kapcsolódva rendezi meg a Csatafutás Egyesület. A szervezők a nyári hűségek miatt ezúttal is októberre időzítették a futóversenyt, bízva az ideális őszi futóidőben. A főfutam útvonala Ausztriát is érinti, és az idén kerek 10 kilométeres lesz, a célbaérkezés előtt pedig egy kisebb főtéri kör vár a versenyzőkre. A programban a főtéri gyermekfutamok mellett hobbi és Nordic Walking futam is szerepel a várkertben. Pályázatot ír ki a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére. Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség az MT-vel. Az önkormányzati területeken kívül a települések aszbeszt által szennyezett magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is benyújthatnak pályázatot. A magyar kormány csak akkor fogadja el az Európai Unió új 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Erről tájékoztatta a miniszterelnök az Európai Tanács elnökét Budapesten. Magyar Péter a találkozót követő Facebook bejegyzésben arról is beszámolt, elmondta továbbá Antonio Costa elnöknek, hogy mielőbbi megoldást várnak el az előző magyar kormány alatt kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztésének ügyében. Viktor Vezereli munkái által ihletett utcanév táblákat helyeznek ki Pécsen a művész születésének 120. évfordulója alkalmából, közölte a Baranyai közgyűjteményi feladatokat ellátó Janus Pannonius Múzeum. Az első különleges köztéri elemet a város napján kedden avatták fel a Múzeum Káptalan utcai igazgatóság épületénél. A program célja, hogy ez az örökség Pécs utcáin a város mindennapi életének részeként is megjelenjen.
2: Sporthírek.
1: A Magyar Atlétikai Szövetség tisztújító közgyűlésén Tajti Márton Anitát választották meg a szervezet elnökének. 3 új elnökségi tagot is választottak, a tagságot Tajti Márton Anita által ajánlott jelölt személyek, Langár Bence, Molnár Balázs és Rutkowski Ede nyerték el. Mandátumokat az elnökéhez hasonlóan 2 évre kaptak.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugati szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre, a legmelegebb órákban 30 fokot mérhetünk.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombathelyen is csatlakozhatunk a retro véradáshoz. Nem lesz szélerőmű Körmende. Csütörtök ilyen vált nyilvánossá a kórházi fertőzések adatait közlő oldal. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombathelyen is csatlakozhatunk a retro véradáshoz. Épp hogy nagykorú és már is retro, így szól az idei, immár 18. retro véradás szlogenje. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő eseményhez megyénkben is lehet csatlakozni. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, hívta fel a figyelmet Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorol. Be az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: A szombathelyi területi vérellátóban holnap tartják a retro véradást. A dr. István Lajos körút 3-as szám alatt szombaton 8-tól 14 óráig számítanak az önkéntesek segítségére. Nem lesz szélerőmű Körmenden. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. 6 járásban 9 hálózati csomópontra lehet pályázni. Vasban a szombathelyi járás érintett, a körmendi járásban így Körmenden sem lehet majd szélerőművel pályázni. Főzőversenyt rendez szombaton a Vadása Falu Szépítő Egyesület, amely a program sikeres lebonyolításához támogatók segítségét is várja. A főzőverseny célja, hogy közösségi programként összehozza a helyieket és a környékbelieket, miközben lehetőséget biztosít a közös főzésre, beszélgetésre, kikapcsolódásra. A szervezők arra bíztatják mindazokat, akiknek módukban áll, hogy felajánlásaikkal járuljanak hozzá a rendezvény megvalósításához. A rendkívüli asszály és az alacsony vízállás miatt megváltozott a vasi vizeken Molnári Tókupa hobbi felnőtt kategóriájának szeptemberi fordulójának helyszíne. A korábban meghirdetett Püspök Molnári tó helyett a versenyt a Dörösgei víztározó rendezik meg. A verseny időpontja viszont nem változott, a fordulót vasárnap tartják. Egy helyi áruház mellől aznap ellopott kerékpára talált rá egy járőr Sárváron, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Vándali Gábor szolgálat közben figyelt fel egy férfira, aki egy Csepel típusú női kerékpár tolt maga mellett. Az intézkedés során a férfi azt állított, hogy a kerékpár az övé. A rendőrnek azonban gyanússá vált a történet, ezért a szolgálati társával adatgyűjtésbe kezdett, így kiderült, hogy aznap egy helyi áruház mellől egy ugyanolyan típusú kerékpárt loptak el. Nem ez volt az első alkalom, hogy a rendőr bűncselekmény szempontjából fontos tárgy nyomára bukkant. Korábban Sárváron annak az autónak a kulcsát találta meg, amelyet szombathelyen loptak el, miközben a járműben egy kisgyerek is bent maradt. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Erről Orbán Anita külügyminiszter írta az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója kapcsán. Tájékoztatása szerint a találkozón kötetlenebb keretek között egyeztetnek Európa külpolitikai kihívásairól. Az idei találkozó beszélgetéseit meghatározta a keddi német bejelentés, miszerint Oroszország volt a felelős a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért, közölte Orbán Anita, aki szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének, egységének és közös felkészültségének erősítése fontosabb, mint valaha. Csütörtök éjjel vált nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal, ami a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ internetes oldaláról érhető el. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos azt mondta, ez a fajta adatközlés egy régóta várt és fontos állomás. Reményeik szerint segíti a kórházakat abban, hogy növekedjen a betegbiztonság, és megtegyék az ehhez szükséges fejlesztéseket. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája, közölte a társaság honlapján. A dinamikus árszabásban az ár a kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamosenergia ára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente.
0: Sporthírek.
1: Az Európa bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európa Szövetségnél. Halász Bence Birminghamban országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A voksolás jövő csütörtökig tart az Európai Szövetség honlapján.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugati szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre, a legmelegebb órákban 30 fokot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A jó ár diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újításokkal készül Görmend az Adventre. Ingyenes terápiákra várják a jelentkezőket. Pályázatot írt ki a kormány az aszbesztmentesítéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újításokkal készül a Görmendi Advent 2026, írt a közösségi oldalán Görmend polgármestere dr. Szabó Barna. A városvezető tájékoztatása szerint már több mint két hónapja dolgoznak az adventi program előkészítésén, hogy november 28-ra minden a helyére kerüljön. A tervek között korcsolyapálya, adventi vásár, új főtéri fények és fényfestés is szerepel, emellett számos zenei és kulturális programmal várják majd az érdeklődőket. A fényfestés előkészületei már zajlanak, az Euromédia csapata a napokban Görmenden járt, és a projektor kalibrálása közben rövid bemutatót is tartottak arról, milyen látvány várható az adventi időszakban. A Görmendi Advent 2026 szervezésében a Görmendi Kulturális Központ munkatársai is részt vesznek. Ingyenes terápiákra várják a jelentkezőket. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Görmenden. A terápiákkal való részvétel ingyenes, mesezene foglalkozás indul az intézményben. Ez segíti az olvasás, írás elsajátítását, mondta el Lakosiné Dobronics Zsuzsa, tagintézményvezető.
2: A mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás, írás készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasásírás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek a kolléganők. Néhányat emelnék ki közülük, tehát

0: megkönnyítjük az iskola kezdést. Ez a mesezeneterápia.
1: Gyógyító kert, gyógyító konyha címmel tartanak előadást Orrfaluban. A kertben és a természetben fellelhető növények, az egészséges táplálkozás, valamint a megelőzés lehetőségei állnak annak az előadásnak a középpontjában, amelyet szombaton tartanak az orrfalui közösségi térben. A Gyógyító kert, gyógyító konyha című programon Simonné Wildner Judit táplálkozási szakértő tart előadást. A rendezvény célja, hogy a résztvevők közelebbről megismerkedjenek azokkal a természetben és kertekben megtalálható növényekkel és élelmiszerekkel, amelyeket a korábbi generációk tudatosabban használtak mindennapi életük során. Elindult a nevezés az október 17-én megrendezendő csatafutásra. A hagyományos versenyt idén is a Szentgotthárdi csatához kapcsolódva rendezi meg a Csatafutás Egyesület. A szervezők a nyári hűségek miatt ezúttal is októberre időzítették a futóversenyt, bízva az ideális őszi futóidőben. A főfutam útvonala Ausztriát is érinti, és az idén kerek 10 kilométeres lesz, a célbaérkezés előtt pedig egy kisebb főtéri kör vár a versenyzőkre. A programban a főtéri gyermekfutamok mellett hobbi és Nordic Walking futam is szerepel a várkertben. Pályázatot ír ki a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére. Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség az MT-vel. Az önkormányzati területeken kívül a települések aszbeszt által szennyezett magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is benyújthatnak pályázatot. A magyar kormány csak akkor fogadja el az Európai Unió új 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Erről tájékoztatta a miniszterelnök az Európai Tanács elnökét Budapesten. Magyar Péter a találkozót követő Facebook bejegyzésben arról is beszámolt, elmondta továbbá Antonio Costa elnöknek, hogy mielőbbi megoldást várnak el az előző magyar kormány alatt kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztésének ügyében. Viktor Vezereli munkái által ihletett utcanév táblákat helyeznek ki Pécsen a művész születésének 120. évfordulója alkalmából, közölte a Baranyai közgyűjteményi feladatokat ellátó Janus Pannonius Múzeum. Az első különleges köztéri elemet a város napján kedden avatták fel a múzeum Káptalan utcai igazgatóság épületénél. A program célja, hogy ez az örökség Pécs utcáin a város mindennapi életének részeként is megjelenjen.
2: Sporthírek.
1: A Magyar Atlétikai Szövetség tisztújító közgyűlésén Tajti Márton Anitát választották meg a szervezet elnökének. 3 új elnökségi tagot is választottak, a tagságot Tajti Márton Anita által ajánlott jelölt személyek, Langár Bence, Molnár Balázs és Rutkowski Ede nyerték el. Mandátumokat az elnökéhez hasonlóan 2 évre kaptak.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugati szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre, a legmelegebb órákban 30 fokot mérhetünk.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Go!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombathelyen is csatlakozhatunk a retro véradáshoz. Nem lesz szélerőmű Görmenden. Csütörtök ijávált nyilvánossá a kórházi fertőzések adatait közlő oldal. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombathelyen is csatlakozhatunk a retro véradáshoz. Épp hogy nagykorú és már is retro, így szól az idei, immár 18. retro véradás szlogenje. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő eseményhez megyénkben is lehet csatlakozni. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, hívta felre a figyelmet Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorol. Be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: A szombathelyi területi vérellátóban holnap tartják a retro véradást. A dr. István Lajos körút 3-as szám alatt szombaton 8-tól 14 óráig számítanak az önkéntesek segítségére. Nem lesz szélerőmű Görmenden. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. 6 járásban 9 hálózati csomópontra lehet pályázni. Vasban a szombathelyi járás érintett, a görmendi járásban így Görmenden sem lehet majd szélerőművel pályázni. Főzőversenyt rendez szombaton a Vadásra Falu Szépítő Egyesület, amely a program sikeres lebonyolításához támogatók segítségét is várja. A főzőverseny célja, hogy közösségi programként összehozza a helyieket és a környékbelieket, miközben lehetőséget biztosít a közös főzésre, beszélgetésre, kikapcsolódásra. A szervezők arra bíztatják mindazokat, akiknek módukban áll, hogy felajánlásaikkal járuljanak hozzá a rendezvény megvalósításához. A rendkívüli asszály és az alacsony vízállás miatt megváltozott a vasi vizeken Molnári Tókupa hobbi felnőtt kategóriájának szeptemberi fordulójának helyszíne. A korábban meghirdetett Püspök Molnári tó helyett a versenyt a Dörösskei víztározó rendezik meg. A verseny időpontja viszont nem változott, a fordulót vasárnap tartják. Egy helyi áruház mellől aznap ellopott kerékpára talált rá egy járőr Sárváron, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Vándali Gábor szolgálat közben figyelt fel egy férfira, aki egy cseppel típusú női kerékpár tolt maga mellett. Az intézkedés során a férfi azt állított, hogy a kerékpár az övé. A rendőrnek azonban gyanússá vált a történet, ezért a szolgálati társával adatgyűjtésbe kezdett, így kiderült, hogy aznap egy helyi áruház mellől egy ugyanolyan típusú kerékpárt loptak el. Nem ez volt az első alkalom, hogy a rendőr bűncselekmény szempontjából fontos tárgy nyomára bukkant. Korábban Sárváron annak az autónak a kulcsát találta meg, amelyet szombathelyen loptak el, miközben a járműben egy kisgyerek is bent maradt. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Erről Orbán Anita külügyminiszter írta az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója kapcsán. Tájékoztatása szerint a találkozón kötetlenebb keretek között egyeztetnek Európa külpolitikai kihívásairól. Az idei találkozó beszélgetéseit meghatározta a keddi német bejelentés, miszerint Oroszország volt a felelős a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért, közölte Orbán Anita, aki szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének, egységének és közös felkészültségének erősítése fontosabb, mint valaha. Csütörtök éjjel vált nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal, ami a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ internetes oldaláról érhető el. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos azt mondta, ez a fajta adatközlés egy régóta várt és fontos állomás. Reményeik szerint segíti a kórházakat abban, hogy növekedjen a betegbiztonság, és megtegyék az ehhez szükséges fejlesztéseket. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája, közölte a társaság honlapján. A dinamikus árszabásban az ár a kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamosenergia ára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente.
0: Sporthírek.
1: Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európa-szövetségnél. Halász Bence Birminghamban országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A voksolás jövő csütörtökig tart az Európai Szövetség honlapján.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugati szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre, a legmelegebb órákban 30 fokot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A Város Rádiója, rád hangolva.

0: Kukát folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újításokkal készül Görmend az Adventre. Ingyenes terápiákra várják a jelentkezőket. Pályázatot írt ki a kormány az aszbesztmentesítéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újításokkal készül a Görmendi Advent 2026, írt a közösségi oldalán Görmend polgármestere dr. Szabó Barna. A városvezető tájékoztatása szerint már több mint két hónapja dolgoznak az adventi program előkészítésén, hogy november 28-ra minden a helyére kerüljön. A tervek között korcsolyapálya, adventi vásár, új főtéri fények és fényfestés is szerepel, emellett számos zenei és kulturális programmal várják majd az érdeklődőket. A fényfestés előkészületei már zajlanak, az Euromédia csapata a napokban Görmenden járt, és a projektor kalibrálása közben rövid bemutatót is tartottak arról, milyen látvány várható az adventi időszakban. A Görmendi Advent 2026 szervezésében a Görmendi Kulturális Központ munkatársai is részt vesznek. Ingyenes terápiákra várják a jelentkezőket. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Görmenden. A terápiákon való részvétel ingyenes, mesezene foglalkozás indul az intézményben. Ez segíti az olvasás, írás elsajátítását, mondta el Lakosiné Dobronics Zsuzsa, tagintézményvezető.
2: A mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során a logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás, írás készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasás-írás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek a kolléganők. Néhányat emelnék ki közül.

0: részt. Ez a mesezenaterápia.
1: Gyógyító kert, gyógyító konyha címmel tartanak előadást Orrfaluban. A kertben és a természetben fellelhető növények, az egészséges táplálkozás, valamint a megelőzés lehetőségei állnak annak az előadásnak a középpontjában, amelyet szombaton tartanak az orrfalui közösségi térben. A Gyógyító kert, gyógyító konyha című programon Simonné Vilnár Judit táplálkozási szakértő tart előadást. A rendezvény célja, hogy a résztvevők közelebbről megismerkedjenek azokkal a természetben és kertekben megtalálható növényekkel és élelmiszerekkel, amelyeket a korábbi generációk tudatosabban használtak mindennapi életük során. Elindult a nevezés az október 17-én megrendezendő csatafutásra. A hagyományos versenyt idén is a Szentgotthárdi csatához kapcsolódva rendezi meg a Csatafutás Egyesület. A szervezők a nyári hűségek miatt ezúttal is októberre időzítették a futóversenyt, bízva az ideális őszi futóidőben. A főfutam útvonala Ausztriát is érinti, és az idén kerek 10 kilométeres lesz, a célbaérkezés előtt pedig egy kisebb főtéri kör vár a versenyzőkre. A programban a főtéri gyermekfutamok mellett hobbi és Nordic Walking futam is szerepel a várkertben. Pályázatot ír ki a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére. Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség az MT-vel. Az önkormányzati területeken kívül a települések aszbeszt által szennyezett magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is benyújthatnak pályázatot. A magyar kormány csak akkor fogadja el az Európai Unió új 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Erről tájékoztatta a miniszterelnök az Európai Tanács elnökét Budapesten. Magyar Péter a találkozót követő Facebook bejegyzésben arról is beszámolt, elmondta továbbá Antonio Costa elnöknek, hogy mielőbbi megoldást várnak el az előző magyar kormány alatt kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztésének ügyében. Viktor Vezereli munkái által ihletett utcanév táblákat helyeznek ki Pécsen a művész születésének 120. évfordulója alkalmából, közölte a baranyai közgyűjteményi feladatokat ellátó Janus Pannonius Múzeum. Az első különleges köztéri elemet a város napján kedden avatták fel a múzeum Káptalan utcai igazgatóság épületénél. A program célja, hogy ez az örökség Pécs utcáin a város mindennapi életének részeként is megjelenjen.
2: Sporthírek.
1: A Magyar Atlétikai Szövetség tisztújító közgyűlésén Tajti Márton Anitát választották meg a szervezet elnökének. 3 új elnökségi tagot is választottak, a tagságot Tajti Márton Anita által ajánlott jelölt személyek, Langár Bence, Molnár Balázs és Rutkowski Ede nyerték el. Mandátumokat az elnökéhez hasonlóan 2 évre kaptak.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugati szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre, a legmelegebb órákban 30 fokot mérhetünk.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Hazai turné. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel. Hazai turné. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

the jam, pump it up. Ezen a nyáron van éram. Aki velem van, az marad. Aki marad, az harap. Az életből egy akkorát, hogy kiszínezzük a napok sorát. Most mérjük a sorsunk fintorát, hogy kibonthassuk a vitorlát. A régi szép idők most vannak, ezek a képek nem halnak. Ezek a barátok nem hagynak, a negatív vibe-ok nem adnak. És ha nem pöröksz fel, majd eltövít egy fesztipét. Feltöltelek én egyből, hogy pofon vág a reggel, mint Will Smith. A futráknál majd meghív.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombathelyen is csatlakozhatunk a retro véradáshoz. Nem lesz szélerőmű Körmende. Csütörtök ijávált nyilvánossá a kórházi fertőzések adatait közlő oldal. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombathelyen is csatlakozhatunk a retro véradáshoz. Épp hogy nagykorú és már is retro, így szól az idei, immár 18. retro véradás szlogenje. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő eseményhez megyénkben is lehet csatlakozni. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, hívta fel a figyelmet Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorol be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: A szombathelyi területi vérellátóban holnap tartják a retro véradást. A dr. István Lajos körút 3-as szám alatt szombaton 8-tól 14 óráig számítanak az önkéntesek segítségére. Nem lesz szélerőmű Körmenden. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. 6 járásban 9 hálózati csomópontra lehet pályázni. Vasban a szombathelyi járás érintett, a körmendi járásban így Körmenden sem lehet majd szélerőművel pályázni. Főzőversenyt rendez szombaton a Vadásra Falu Szépítő Egyesület, amely a program sikeres lebonyolításához támogatók segítségét is várja. A főzőverseny célja, hogy közösségi programként összehozza a helyieket és a környékbelieket, miközben lehetőséget biztosít a közös főzésre, beszélgetésre, kikapcsolódásra. A szervezők arra bíztatják mindazokat, akiknek módukban áll, hogy felajánlásaikkal járuljanak hozzá a rendezvény megvalósításához. A rendkívüli asszály és az alacsony vízállás miatt megváltozott a vasi vizeken Molnári Tókupa hobbi felnőtt kategóriájának szeptemberi fordulójának helyszíne. A korábban meghirdetett Püspök Molnári tó helyett a versenyt a Dörösgei víztározó rendezik meg. A verseny időpontja viszont nem változott, a fordulót vasárnap tartják. Egy helyi áruház mellől aznap ellopott kerékpára talált rá egy járőr Sárváron, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Vándali Gábor szolgálat közben figyelt fel egy férfira, aki egy Csepel típusú női kerékpár tolt maga mellett. Az intézkedés során a férfi azt állított, hogy a kerékpár az övé. A rendőrnek azonban gyanússá vált a történet, ezért a szolgálati társával adatgyűjtésbe kezdett, így kiderült, hogy aznap egy helyi áruház mellől egy ugyanolyan típusú kerékpárt loptak el. Nem ez volt az első alkalom, hogy a rendőr bűncselekmény szempontjából fontos tárgy nyomára bukkant. Korábban Sárváron annak az autónak a kulcsát találta meg, amelyet szombathelyen loptak el, miközben a járműben egy kisgyerek is bent maradt. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Erről Orbán Anita külügyminiszter írta az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója kapcsán. Tájékoztatása szerint a találkozón kötetlenebb keretek között egyeztetnek Európa külpolitikai kihívásairól. Az idei találkozó beszélgetéseit meghatározta a keddi német bejelentés, miszerint Oroszország volt a felelős a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért, közölte Orbán Anita, aki szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének, egységének és közös felkészültségének erősítése fontosabb, mint valaha. Csütörtök éjjel vált nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal, ami a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ internetes oldaláról érhető el. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos azt mondta, ez a fajta adatközlés egy régóta várt és fontos állomás. Reményeik szerint segíti a kórházakat abban, hogy növekedjen a betegbiztonság, és megtegyék az ehhez szükséges fejlesztéseket. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája, közölte a társaság honlapján. A dinamikus árszabásban az ár a kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamosenergia ára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente.
0: Sporthírek.
1: Az Európa bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európa Szövetségnél. Halász Bence Birminghamban országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A voksolás jövő csütörtökig tart az Európai Szövetség honlapján.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugati szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre, a legmelegebb órákban 30 fokot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újításokkal készül Görmend az Adventre. Ingyenes terápiákra várják a jelentkezőket. Pályázatot írt ki a kormány az aszbesztmentesítéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újításokkal készül a Görmendi Advent 2026, írt a közösségi oldalán Görmend polgármestere dr. Szabó Barna. A városvezető tájékoztatása szerint már több mint két hónapja dolgoznak az adventi program előkészítésén, hogy november 28-ra minden a helyére kerüljön. A tervek között korcsolyapálya, adventi vásár, új főtéri fények és fényfestés is szerepel, emellett számos zenei és kulturális programmal várják majd az érdeklődőket. A fényfestés előkészületei már zajlanak, az Euromédia csapata a napokban Görmenden járt, és a projektor kalibrálása közben rövid bemutatót is tartottak arról, milyen látvány várható az adventi időszakban. A Görmendi Advent 2026 szervezésében a Görmendi Kulturális Központ munkatársai is részt vesznek. Ingyenes terápiákra várják a jelentkezőket. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Görmenden. A terápiákon való részvétel ingyenes, mesezene foglalkozás indul az intézményben. Ez segíti az olvasás, írás elsajátítását, mondta el Lakosiné Dobronics Zsuzsa, tagintézmény vezető.
2: A mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során a logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás, írás készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasás-írás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek a kolléganők. Néhányat emelnék ki közülük,

0: megállapítjuk az iskola kezdést. Ez a mesezeneterápia.
1: Gyógyító kert, gyógyító konyha címmel tartanak előadást Orfaluban. A kertben és a természetben fellelhető növények, az egészséges táplálkozás, valamint a megelőzés lehetőségei állnak annak az előadásnak a középpontjában, amelyet szombaton tartanak az orfalui közösségi térben. A Gyógyító kert, gyógyító konyha című programon Simonné Wilner Judit táplálkozási szakértő tart előadást. A rendezvény célja, hogy a résztvevők közelebbről megismerkedjenek azokkal a természetben és kertekben megtalálható növényekkel és élelmiszerekkel, amelyeket a korábbi generációk tudatosabban használtak mindennapi életük során. Elindult a nevezés az október 17-én megrendezendő csatafutásra. A hagyományos versenyt idén is a Szentgotthárdi csatához kapcsolódva rendezi meg a Csatafutás Egyesület. A szervezők a nyári hűségek miatt ezúttal is októberre időzítették a futóversenyt, bízva az ideális őszi futóidőben. A főfutam útvonala Ausztriát is érinti, és az idén kerek 10 kilométeres lesz, a célbaérkezés előtt pedig egy kisebb főtéri kör vár a versenyzőkre. A programban a főtéri gyermekfutamok mellett hobbi és Nordic Walking futam is szerepel a várkertben. Pályázatot ír ki a kormány az aszbeszttel szennyezett települések megsegítésére. Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség az MT-vel. Az önkormányzati területeken kívül a települések aszbeszt által szennyezett magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is benyújthatnak pályázatot. A magyar kormány csak akkor fogadja el az Európai Unió új 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Erről tájékoztatta a miniszterelnök az Európai Tanács elnökét Budapesten. Magyar Péter a találkozót követő Facebook bejegyzésben arról is beszámolt, elmondta továbbá Antonio Costa elnöknek, hogy mielőbbi megoldást várnak el az előző magyar kormány alatt kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztésének ügyében. Viktor Vezereli munkái által ihletett utcanév táblákat helyeznek ki Pécsen a művész születésének 120. évfordulója alkalmából, közölte a Baranyai közgyűjteményi feladatokat ellátó Janus Pannonius Múzeum. Az első különleges köztéri elemet a város napján kedden avatták fel a múzeum Káptalan utcai igazgatósági épületénél. A program célja, hogy ez az örökség Pécs utcáin a város mindennapi életének részeként is megjelenjen.
2: Sporthírek.
1: A Magyar Atlétikai Szövetség tisztújító közgyűlésén Tajti Márton Anitát választották meg a szervezet elnökének. 3 új elnökségi tagot is választottak, a tagságot Tajti Márton Anita által ajánlott jelölt személyek, Langár Bence, Molnár Balázs és Rutkowski Ede nyerték el. Mandátumokat az elnökéhez hasonlóan 2 évre kaptak.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugati szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre. A legmelegebb órákban 30 fokot mérhetünk.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombathelyen is csatlakozhatunk a retro véradáshoz. Nem lesz szélerőmű Körmende. Csütörtök ijávált nyilvánossá a kórházi fertőzések adatait közlő oldal. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombathelyen is csatlakozhatunk a retro véradáshoz. Épp hogy nagykorú és már is retro, így szól az idei, immár 18. retro véradás szlogenje. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő eseményhez megyénkben is lehet csatlakozni. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, hívta felre a figyelmet Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: A szombathelyi területi vérellátóban holnap tartják a retro véradást, a dr. István Lajos körút 3-as szám alatt szombaton 8-tól 14 óráig számítanak az önkéntesek segítségére. Nem lesz szélerőmű Körmenden. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. 6 járásban 9 hálózati csomópontra lehet pályázni. Vasban a szombathelyi járás érintett, a körmendi járásban így Körmenden sem lehet majd szélerőművel pályázni. Főzőversenyt rendez szombaton a Vadása Falu Szépítő Egyesület, amely a program sikeres lebonyolításához támogatók segítségét is várja. A főzőverseny célja, hogy közösségi programként összehozza a helyieket és a környékbelieket, miközben lehetőséget biztosít a közös főzésre, beszélgetésre, kikapcsolódásra. A szervezők arra bíztatják mindazokat, akiknek módukban áll, hogy felajánlásaikkal járuljanak hozzá a rendezvény megvalósításához. A rendkívüli asszály és az alacsony vízállás miatt megváltozott a vasi vizeken Molnári tókupa hobbi felnőtt kategóriájának szeptemberi fordulójának helyszíne. A korábban meghirdetett Püspök Molnári tó helyett a versenyt a Döröskei víztározó rendezik meg. A verseny időpontja viszont nem változott, a fordulót vasárnap tartják. Egy helyi áruház mellől aznap ellopott kerékpára talált rá egy járőr Sárváron, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Vándali Gábor szolgálat közben figyelt fel egy férfira, aki egy cseppel típusú női kerékpár tolt maga mellett. Az intézkedés során a férfi azt állított, hogy a kerékpár az övé. A rendőrnek azonban gyanússá vált a történet, ezért a szolgálati társával adatgyűjtésbe kezdett, így kiderült, hogy aznap egy helyi áruház mellől egy ugyanolyan típusú kerékpárt loptak el. Nem ez volt az első alkalom, hogy a rendőr bűncselekmény szempontjából fontos tárgy nyomára bukkant. Korábban Sárváron annak az autónak a kulcsát találta meg, amelyet szombathelyen loptak el, miközben a járműben egy kisgyerek is bent maradt. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Erről Orbán Anita külügyminiszter írta az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója kapcsán. Tájékoztatása szerint a találkozón kötetlenebb keretek között egyeztetnek Európa külpolitikai kihívásairól. Az idei találkozó beszélgetéseit meghatározta a keddi német bejelentés, miszerint Oroszország volt a felelős a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért, közölte Orbán Anita, aki szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének, egységének és közös felkészültségének erősítése fontosabb, mint valaha. Csütörtök éjjel vált nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal, ami a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ internetes oldaláról érhető el. Oroszi Beatrix, országos tisztifőorvos azt mondta, ez a fajta adatközlés egy régóta várt és fontos állomás. Reményeik szerint segíti a kórházakat abban, hogy növekedjen a betegbiztonság, és megtegyék az ehhez szükséges fejlesztéseket. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája, közölte a társaság honlapján. A dinamikus árszabásban az ár a kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamosenergia ára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente.
0: Sporthírek.
1: Az Európa bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európa Szövetségnél. Halász Bence Birminghamban országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A voksolás jövő csütörtökig tart az Európai Szövetség honlapján.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugati szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre, a legmelegebb órákban 30 fokot mérhetünk.
3: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. Tévében, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te szoktál túlzásba vinni dolgokat?
2: Szoktam, nagyon is.
1: Miket?
2: Leginkább a munkát. Tehát van egy ilyen nagyon nagy fokú maximalizmusom.
3: Keleti Andrea, táncművész.
2: Igazából minden területen, amiben belekerülök, és akkor ott nagyon el tudok menni. Tehát kifejezetten figyelnem kell, hogy kontrolláljam.
1: Megesik veled néha az, hogy konkrétan elkezdesz dolgokat, és nem bírod abba hagyni?
4: Ritka.
3: Varga Lévius.
4: Viszonylag fiatal koromtól nevelem magam arra, hogy erre képes legyek.
1: Már arra, hogy leállítsd magad.
4: Akár az alvást, akár a lustaságot, vagy semmittevést, akár a munkát, hogy meg ne szakítsd magad, akár...
1: Majd nehogy beleszakadj, úgy érted?
4: Szó szerint aha. Igen. De ezeket, hogy mondjam, úgy tanultam meg, hogy túlzásba vittem. Uh-huh. Tehát amikor a nagymamám megkért, hogy kaszáljam le azt a szakaszt, és kért, hogy ennél többet ne kaszáljak, mert a többit majd másnap kaszáljam le, és hallgassak rá. És én lekaszáltam az egészet. És másnap egy ilyen, mint egy síró féreg estem le az ágyról, pedig a parancs az volt, hogy ülj föl és állj föl, amit az agyamnak adtam. Hát nem tudtam, hát a hátam izmai azok egyszerűen nem működtek, plusz fájdalom. Szóval például a kaszálás túlzásba vitelét a nagymamámtól tanultam meg.
2: Én nekem az eredeti szakmám az férfi szabó. És egy nagyon rövid ideig, amikor még az iskolát elvégeztem, akkor foglalkoztam egyébként ruhakészítéssel, mert versenytáncosoknak készítettem ruhákat. Külföldre is, meg Magyarországra is. Na már itt egyébként megmutatkozott ez, tehát hogy egy táncruha az úgy néz ki, hogy gyönyörű, maga a ruha is nagyon izgalmasan, különlegesen ki van találva és megcsinálva, és utána föl van strasszozva, több ezer strasszal. Na most én vagyok az, aki biztos, hogy 10 000 strasszot rak a ruhára, biztos, ami biztos, még minden legyen rajta. És erre nem sajnálom az időt és az energiát. És akkor ez később átcsúszott oda, hogy nyilván most már a fő profilunk 20 éve vagy 25 éve a tánctanítás, és elsősorban a nagy tánciskola, de mi a táncos gyerekeinknek, tehát a fiatalabb növendékeknek szoktunk csinálni fél évente egy táncbemutatót. És hát ezt a végletekig tudom, tehát hogy ez olyan előadás legyen, tulajdonképpen jönnek gyerekek, akik fél éve táncolnak, de én úgy fölöltöztetem őket, én úgy megvarrom mindegyiknek a ruháját, mindenkinek van kis virág, mindenkinek van nyaklánc. Szóval, hogy úgy oda teszem magam, és ezt gyakorlatilag nem is bírom abba adni, tehát ezt képes vagyok éjszakákon keresztül, de egy hónapon keresztül is éjszakánkon keresztül csinálni, és akkor itt kell magammal beszélni, hogy itt ezt most hagyjuk abba.
1: De lehet, hogy hiába, tehát tulajdonképpen akkor te vagy a végletek embere, aki, hogyha valamit elkezd, akkor nem tudod abba hagyni tulajdonképpen bármi, és az biztos nem bármi.
2: Na hát, de ez sok mindenben érzem én egyébként, ami nyilván azoknak, akik velem dolgoznak, akik a velem dolgozásnak egyik oldalán vannak, azoknak nagyon jó. Tehát, hogyha ha azt mondják, hogy Andi, ez a feladat, akkor tudhatják, hogy ez meg lesz csinálva, és ki lesz maxolva. Tehát, ami az időben belefér, vagy elképzelhető, az ebben biztos, hogy benne lesz. És akik velem dolgoznak, már kollégák úgy, hogy ők elvileg ugyanazt a feladatot csinálják, mint én, azoknak rémálom. Mert nyilván én elvárom mindenkitől, hogy mindenki beletegye magát ennyire.
1: Ugyanazt, amit magadtól is elvárod.
2: Igen,
1: a többiektől.
2: Igen, tehát hogy ilyen szempontból egy kicsit nehéz, bár ezen nagyon sokat dolgozom magamon. A férjem, ő is eléggé maximalista, tehát ilyen szempontból mi jó pár vagyunk, és ezért működik a mi kis mini táncos birodalmunk nagyon jól. Mindent próbálunk a legjobban csinálni.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Itt.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Hajdú Klára, énekesnő.
3: Nehéz meghatározni azt, hogy hol kezdődik a munka, hol a vége, hol az eleje, mi a hobbi, mi az, ami már szabadidős tevékenység, mert hogy egyrészt nagyon szeretjük a munkánkat, másrészt meg ezt tölti ki gyakorlatilag az egész napunkat, napomat, mert hogy ugye amikor nem éneklek, akkor is általában a tanítással foglalkozom, vagy a zenekaraimnak a menedzselésével, a háttér dolgokkal, úgyhogy ebben hajlamos vagyok egy kicsit így túlcsordulni. Kicsit. De egyébként, hát nagyon szigorú vagy, igen, nagyon, de most már nyilván ezt így felismerve, hogy így kicsit összemosódott minden, most már ezért ennek próbálok én is egy természetes medret szabni.
2: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
4: A túlzásba vitt dolgokról ordít, hogy azon azért nem árt változtatni. Tehát ha valaki el akar indulni egy nem pontosan meghatározott, de jobb énje felé, nem baj, ha először ezeket a túlzásokat csiszolja le.
5: Most ahogy ezeket mondod, egy dolog jut eszembe, a túlzott imádság az rossz lehet, hogyha valaki minden figyelmét, idejét arra koncentrálja, azt mondjuk mi, hogy az rossz a túlzás miatt?
4: Az nem hiszem, hogy ez imára rámondható. Ez vannak emberek, akik tökéletesen működnek az életben, nagyon sokat tesznek másokért, nincsenek túlzásaik. Mondhatnánk, hogy ha az élet értelme az volna, ahogyan sok bölcs szerint ez, hogy amilyen hatással a többi életre van a tiéd, az adja meg a rangját vagy az értékét az életednek. Ebből a szempontból sok ember van, aki nagyon értékes életet él, akár utóbb szenteknek nevezzük őket, bölcseknek, vagy csak egy olyan híres ember, akinek példaértékű az élete, róluk tudunk. Köztük sokról tudunk, akik szinte egyfolytában imádkoztak.
5: Lelkileg végletes tudsz lenni? Hogy mondjuk, ha egy mélység, akkor nagyon mélyen, ha magasság, akkor pedig a felhőkön járkálsz?
6: Ez a felhőkön járkálok, ez kicsit nehezebb talán.
2: Takács Nikolász, előadó művész.
6: Viszont az sokkal könnyebb, hogy megélni a mélységet, és kicsit ott ragadni, kiélvezni a mélységének az ízét.
5: De furcsa, így kiélvezni a mély fájdalom ízét, élvezni. Milyen érdekes megfogalmazás.
6: Igen, szerintem fontos, legalábbis az én személyiségemnek fontos.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan

kevés-kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lelkileg nagyon mélyre nem mész le?
2: Nem. Sok olyan dolog van, amivel az ember belecsavarhatja magát, örvénybe teheti magát, és igen, akkor nagyon végletesen él meg valamely igen, szomorúságot, amelyet talán az elme egy kicsit, mondjuk egyfajta megzabolázásával meg lehet úszni kisebb fájdalommal.
3: Varga Livius.
2: Ez lehet egy aktuális segítség, mondjuk egy pszichológus, de lehet például egy gyerekkori, hogy mondják ezt, ilyen gyermekkorban ilyen szülői parancs, vagy szülői mondat, vagy elmondat, hogy ne maradj benne sokáig, és hogyha valaki megjegyzi, akkor saját magát is meg tudja mozdítani egy ilyen helyzetből.
1: Kaptál ilyen mondatot gyerekként?
2: Én viszonylag sok ilyen életmegoldó mondatot kaptam ott.
1: Például ilyen mondasz egyébként ilyeneket, akár ilyen örvényből kijövetelt segítő mondatokat mondasz, amiket kaptál?
2: Igen, például az, hogy amikor valami probléma val állsz szemben, nem nézheted folyton a problémát, mert akkor hol látod meg a kiutat? Ilyen és ehhez hasonló képes beszédek.
1: Tehát, hogy csak nézd máshova, bárhova, máshova is?
2: Nem nézheted? Nézd máshova is. Hát elmenekülni, meg az nem volt a parancsok között, hogy ne törődj valamivel, vagy söpörd a szőnyeg alá, vagy dugd a főd a homokba, hanem ez inkább azt jelentette, hogy nézd körül, mit tehetsz.
1: De jó, tehát ott vagy benne, az örvény éppen húz befelé, igen, és nézd körül.
2: Hogy mit tehetsz. Ha örvényben vagy, akkor tudjuk, hogy nagyon jó, például amikor dugóhúzóba kerül a pilóta, azt mondják, hogy ott van egy kombináció, amit már elmegy a látása akár gyorsulástól, és akkor vannak a vadászpilótáknál olyan dolgok, amiket elgyakorolnak, amit ott helyben érzékszervekkel kontrollálva nem tud megtenni, de van egy olyan kombináció, amivel ki kell szednie magát, csökkent képességekkel is, a halálos csavarból. Ezt lehet, hogy nem jól mondtam, de az örvénynél tudom, hogy ugye én Duna mellett nőttem fel, a dunai emberek mondták, hogy az örvény, ha visz lefelé, és érzed, hogy nagy az ereje, ne úsz ellen kifelé, lefelé úsz, és mikor leértél, rugaszkodj el.
1: Ezt mondja.
2: Rugd el magad a legalján, így van, ha lefelé úsz. Ez egy jó példa egyébként az életre is, hogy néha nem az a megoldás, hogy csak ellenére mész annak, ami sodor rossz felé, hanem mi van, hogyha egy másik természeti képpel élve a szelet nem megállítani kell, hanem befogni a vitornába.
1: De akkor tényleg konkrétan a víznél, ha valaki egyszer örvénybe keveredik, ami őt húzza le, akkor ez egy életmentő megoldás lehet, hogy akkor menni kell lefelé, le a legaljára, és onnan felrúgni magad?
2: Nekem ezt mondták az öreg horgászok és az öreg dunai emberek.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Összezárt veled ez a vihar felhő, megállt és felgyorsult az idő. Mi marad egyben, kiderül minden, soha se késő, soha se késő.

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Lelkileg végletes vagy?
2: Nem. Érdekes módon lelkileg nem. Lelkileg én egy eléggé stabil, és egyébként én magamat mindig úgy szoktam jellemezni, hogy egy fiú lány vagyok, fiú lélekkel vagyok megáldva, férjem ezért bír.
3: Keleti Andrea, táncművész.
2: Mert én úgy gondolom, hogy a lányok azok, akik rágódnak valamin, amin belelovalják magukat a dolgokba, túlgondolják, lányok ketten egymással kibeszélik, túlfokozzák, megsértődnek. Szerintem ezek úgy leginkább 90%-ban női tulajdonságok. Ezekkel én nem bírok, hanem én inkább olyan vagyok, hogy ez van, így történt, így sikerült, jó van, mindegy, menjünk tovább, oldjuk meg. Tehát, hogy ez a nagyon gyorsan elengedő, megbocsájtó, továbblépő és egyáltalán nem rágódó
1: tehát ember ez vagyok. Stabil. Tehát lelkileg se nagyon lentre nem mész, se nagyon óriási magaslatokban nem engeded magad szárnyalni a felhőkön, hanem mindig itt vagy a földön két lábban.
2: Én arra emlékszem, hogy az elmúlt 50 évben nagyon lent nem voltam igazából. Egyszer-kétszer nyilván az élet azért dob olyan dolgokat, amivel nehéz megbirkózni, vagy amiből nehéz, de én abból is meglehetősen gyorsan egyébként talpra állok, mert én mindig azt nézem, hogy mi van előre. És a férjem nekem egy nagyon jó partner. Azt hiszem, hogy mi ketten egymásnak vagyunk nagyon jó partner. Tehát, hogyha érezzük a másikon, hogy egy picit nehezebben megy, hogy egy kicsit rosszabb, akkor rögtön a másik odalép, és akkor valamit segít. De egyébként a férjemmel is nagyon könnyű. Tehát, hogy ő rá is 99%-ban nevet, amikor rá gondolok. Tehát, hogy ő nagyon pozitív, nagyon energikus. De biztos, hogy szerencsénk van nekünk az életünkkel, a munkánkkal. Olyanok járnak, nyilván olyan iratkozik be a tánciskolába, aki szereti a közösséget, szereti az embereket, aki azért jókedélyű, aki vágyik a szórakozásra, akik nyilván harmonikusabbak, mint házaspár, mert hát ezért is keresnek közös programokat. És akkor mi nagyon sok energiát adunk, azt gondolom, a hozzánk járó embereknek a tánciskolába, de cserében nagyon sok energiát kapunk, és nagyon jól töltődünk, és tulajdonképpen egy ilyen nagyon fárasztó munkanap után, amikor egész nap csak táncolunk és emberekkel vagyunk, akkor nem úgy érzem magam, hogy most aztán kiszívták az összes erőmet, hanem úgy megyek haza, hogy egyébként még ha nem lenne a fizikálisan a testem ilyen fáradt, akkor még bírnám.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mi az, amiben tudsz mértéktartó lenni, kifejezetten mértéktartó, amiben igazán jó az önfegyelmed?
2: Fú, sajnos nekem muszáj is, mert az egészségem miatt egy csomó dologról le lettem kapcsolva, először itt a glutén, aztán a tejtermékek, egy csomó mindenről. És ebben azt hiszem, hogy baromi erős lettem.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
2: Eleinte nyilván az ember így sajnálhatja magát, vagy egy kicsit így sajnálja magát, inkább így mondom, mert én azért nem voltam az a típus, aki így látványosan szenvedtem, hogy én ezt nem ehetem, azt nem ehetem meg.
1: Hát, hogy csak magad előtt szenvedtél egy kicsit, vagy magadban?
2: Hát nyilván azért ezek nagy függőségek, csak ezt az emberek nem vallják be maguknak, hogy...
1: Érdekes hozzáállás, tényleg a tej. Meg nem tudom, egy csomó étel
2: konkrétan is függőséget okoz.
1: Az evés is egyébként, hogy így rengeteget van. Enni, például mindig így jól van. Lakni, az is egy nap, de folyamatosan.
2: Vagy egy fáradtságos nap után mondjuk este nekiállni enni. Tehát ezek mind olyan függőségek, és ne, hát ebben az egészséges életmódban azért eléggé jól tudom már
1: nem
2: így.
1: Fegyelmed van, nagy, azt mondod.
2: Muszáj is, mert jelei vannak akkor, hogyha az ember csal, tehát itt nem lehet csalni. Tehát ez nem olyan, hogy diétázom, és akkor most éppen megettem egy rétest, aztán otthon majd úgy csinálok, mintha nem lett volna semmi. Nem, tehát itt gyakorlatilag szigorúan be kell tartani dolgokat ahhoz, hogy egészségesek lehessünk.
1: De ez milyen jó, mert ezt tulajdonképpen csak te mondod. Lehet, hogyha nem tartanád be, egy kicsit rosszabbul lennél, de működnél akkor is, de te eldöntötted, hogy szigorú vagy, nagy önfegyelmet gyakorolsz, és így jól vagy.
2: Igen, és így... Ki tudja, lehet, hogy éveket lehet ezzel nyerni, hogy az ember jobban odafigyel.
3: Takács Nikolász, előadó művész.
4: Edzeni, odafigyelni az étkezésre, fit lenni, vagy jön a másik oldal, igen. Nem edzeni semmit, nem mozogni semmit, enni... bőséggel mindent, ami jól esik, és akkor ennek aztán vannak egyéb következményei. Szóval ez a fajt, amikor nagyon elhatározom, hogy na most nagyon odafigyelek, edzek, akkor 5 edzés, 5 kardiózás, TRX, csirkemell, rizs, vagy ami pont kell. Ez az egyik oldal, a másik az, hogy minden is.
1: Hát akkor lehet, hogy te is a végletek embere vagy.
4: Nem mondanám magam végletek emberének. Ettől függetlenül, hogy ezt a példát felhoztam, ami erre utalna, de hogy egyéb életterületen nem.
3: Keleti Andrea, táncművész.
5: Megtanultam, hogy hány napig kell szigorúnak lenni, és utána mindig kell egy kicsit engedni ezen.
1: De akkor ez megint csak a végletesség, nem? Hogy akkor pár napig nagyon szigorú?
5: Nem, ez utána... a kegyelem. Meg az, hogy élvezni azért kell az életet, tehát hogy nyilván én nagyon szeretek főzni, és nagyon szeretek jókat enni. Egyébként ez nem azt jelenti, hogy kuplalok, és nem eszek semmit, hanem ha tehetem, akkor nagyon odafigyelve, nagyon jókat eszem, olyanokat, amiket szabad.
1: De nem sokat.
5: De nem sokat, és hát muszáj tudatosan erre odafigyelni. Nem,
1: néha
5: nem
1: sokat?
5: Nem.
1: De soha sem sokat?
5: Hát... Karácsonykor én is meghisztam természetesen, tehát ha ez a kérdés, akkor igen, én is meghisztam, mert vannak helyzetek, amikor

0: Már csak nem is illik azt mondani, hogy köszönöm szépen, én nem fogok enni a töltött káposztából.
1: Varga Livius.
2: Engem önfegyelemre neveltek ez a helyzet, és mindenben, amiben valaha túlzó voltam, mindenben képes vagyok önfegyelmet gyakorolni. Vannak könnyebb dolgok, amik könnyebben mennek, és vannak, amik nehezebben. De most jelenleg nincs olyan, amit például nem tudok abba hagyni. Nincs olyan, ami olyan szenvedéllyel ragadna magával, hogy képtelen legyek kijönni belőle. És ez annak köszönhető, hogy az önfegyelmet tudatosan gyakorlom minden nap. Minden nap.
3: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szoktál egyébként túlzó lenni?
2: Én azt hiszem nem vagyok ilyen, nekem az anyukám nagyon ilyen egyébként, tehát ő hajlamos mindig a 10 helyet rögtön 100-at, de inkább ezzet mond, amin mi nagyon sokat nevetünk, és nekem ő ilyen szempontból tündéri, aranyos, és a túlzásaiban nyilván leginkább a szeretet van benne, de hogy nekünk ő a rossz példa.
3: Keleti Andrea.
2: Hát, és akkor erre nem tudom, én erre nagyon régóta figyelek, hogy ilyen szempontból ne legyek olyan, mint ő. Egyébként nagyon hasonlítok rá, megnyilvánulásaimban is. Telefonban régen, még mikor egy lakásban laktunk, összekevertek minket, mert egyformán beszélünk, és nyilván sokszor. Én ugye vele nőttem föl, apukám nem vett részt a családban, és nagyon hasonlítottunk egymásra, úgyhogy egyébként meg hasonlítottunk. Dolgoznom kell, hogy ne legyek teljesen olyan, és azt gondolom, hogy ez a túlzás, ez így elmaradt nálam.
1: Könnyedén vagy túlzó? Sőt, szinte szórakozásszerűen? Vagy pedig ez csak úgy véletlenül alakul?
4: Hát szerintem indulatból is tud az ember ilyen lenni, hogy így eltúloz dolgokat.
5: A lelkesedem, biztos, hogy úgy írok le valamit, ami a mellettem lévőnek lehet, hogy nem pont ugyanaz történt meg vele. Én meg hiperlatívuszokban beszélek. Nekem azt szokták, hogy már megint hiperlatívuszokban beszélek. A humornak az egyik fontos eszköze a túlzás. A jól felismerhető túlzás.
3: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
5: A túlzásbeli dolgokról ordít, hogy azon azért nem árt változtatni.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
6: Muszáj is, mert jelei vannak akkor, hogyha az ember csal, tehát itt nem lehet csalni.
3: Keleti Andrea, táncművész.
2: Megtanultam, hogy hány napig kell szigorúnak lenni, és utána mindig kell egy kicsit engedni ezen.
3: Takács Nikolasz, előadó művész.
7: Talán így tudat alatt kialakult az, hogy a mérték az nagyon-nagyon fontos.
5: Engem önfegyelemre neveltek. Önfegyelemre neveltek. Az önfegyelmet tudatosan gyakorlom minden nap. Minden nap. Minden nap.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
8: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
8: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
9: Újításokkal készül Körmend az Adventre. Ingyenes terápiákra várják a jelentkezőket. Pályázatot írt ki a kormány az aszbesztmentesítéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újításokkal készül a körmendi Advent 2026, írt a közösségi oldalán Körmend polgármestere dr. Szabó Barna. A városvezető tájékoztatása szerint már több mint 2 hónapja dolgoznak az adventi program előkészítésén, hogy november 28-ra minden a helyére kerüljön. A tervek között korcsolyapálya, adventi vásár, új főtéri fények és fényfestés is szerepel, emellett számos zenei és kulturális programmal várják majd az érdeklődőket. A fényfestés előkészületei már zajlanak, az Euromédia csapata a napokban Körmenden járt, és a projektor kalibrálása közben rövid bemutatót is tartottak arról, milyen látvány várható az adventi időszakban. A Körmendi Advent 2026 szervezésében a Körmendi Kulturális Központ munkatársai is részt vesznek. Ingyenes terápiákra várják a jelentkezőket. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Körmenden. A terápiákon való részvétel ingyenes, mesezene foglalkozás indul az intézményben. Ez segíti az olvasás, írás elsajátítását, mondta el Lakosiné Dobronics Zsuzsa, tagintézmény vezető.
10: Mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás, írás készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia pedagógia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasásírás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek a kolléganők, néhányat emelnék ki közülük, tehát részegész,

0: kezdést. Ez a mesezeneterápia.
1: Gyógyító kert, gyógyító konyha címmel tartanak előadást Orfaluban. A kertben és a természetben fellelhető növények, az egészséges táplálkozás, valamint a megelőzés lehetőségei állnak annak az előadásnak a középpontjában, amelyet szombaton tartanak az orfalui közösségi térben. A Gyógyító kert, gyógyító konyha című programon Simonné Vilnár Judit táplálkozási szakértő tart előadást. A rendezvény célja, hogy a résztvevők közelebbről megismerkedjenek azokkal a természetben és kertekben megtalálható növényekkel és élelmiszerekkel, amelyeket a korábbi generációk tudatosabban használtak mindennapi életük során. Elindult a nevezés az október 17-én megrendezendő csatafutásra. A hagyományos versenyt idén is a Szentgotthárdi csatához kapcsolódva rendezi meg a Csatafutás Egyesület. A szervezők a nyári hűségek miatt ezúttal is októberre időzítették a futóversenyt, bízva az ideális őszi futóidőben. A főfutam útvonala Ausztriát is érinti, és az idén kerek 10 kilométeres lesz, a célbaérkezés előtt pedig egy kisebb főtéri kör vár a versenyzőkre. A programban a főtéri gyermekfutamok mellett hobbi és Nordic Walking futam is szerepel a várkertben. Pályázatot ír ki a kormány az aszbeszttel szennyezett települések megsegítésére. Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség az MT-vel. Az önkormányzati területeken kívül a települések aszbeszt által szennyezett magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is benyújthatnak pályázatot. A magyar kormány csak akkor fogadja el az Európai Unió új 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Erről tájékoztatta a miniszterelnök az Európai Tanács elnökét Budapesten. Magyar Péter a találkozót követő Facebook bejegyzésben arról is beszámolt, elmondta továbbá Antonio Costa elnöknek, hogy mielőbbi megoldást várnak el az előző magyar kormány alatt kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztésének ügyében. Viktor Vezereli munkái által ihletett utcanévtáblákat helyeznek ki Pécsen a művész születésének 120. évfordulója alkalmából, közölte a baranyai közgyűjteményi feladatokat ellátó Janus Pannonius Múzeum. Az első különleges köztéri elemet a város napján kedden avatták fel a múzeum Káptalan utcai igazgatósági épületénél. A program célja, hogy ez az örökség Pécs utcáin a város mindennapi életének részeként is megjelenjen.
2: Sporthírek.
1: A Magyar Atlétikai Szövetség tisztújító közgyűlésén Tajti Márton Anitát választották meg a szervezet elnökének. 3 új elnökségi tagot is választottak, a tagságot Tajti Márton Anita által ajánlott jelölt személyek, Langár Bence, Molnár Balázs és Rutkowski Ede nyerték el. Mandátumokat az elnökéhez hasonlóan 2 évre kaptak.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugati szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre. A legmelegebb órákban 30 fokot mérhetünk.
3: Lux Funk Black Mix.
4: Black Mix.
5: If y'all really like to rock the funky beats.
6: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
3: Lux Funk Black Mix.
7: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
8: Görlend FM, rap hangolva.
3: Black Mix.
7: Bővebb info a műsorról.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
3: Trouble Man.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc.
3: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Lux Funk Player-t, és nyomd meg az akarom ezt az anyagot gombot.
1: www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
3: Trouble Man.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc.
4: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Lux Funk Player-t, és nyomd meg az Akarom ezt az anyagot gombot.
1: www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.
5: Miami, South Beach, bringing the heat, Can y'all feel that? Jig it out.

0: fun. So let's do what
1: Lux Funk Black Mix.
2: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ. A Lux Funk DJ.
3: Trouble Man.
1: Lux Funk.
2: Lux Funk.
1: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc.
3: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on. Az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Lux Funk Player-t, és nyomd meg az akarom ezt az anyagot gombot.
2: www.luxfunk.com.
1: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
3: Trouble Man.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc.
4: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Lux Funk Player-t, és nyomd meg az akarom ezt az anyagot gombot.
1: www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Klax. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombathelyen is csatlakozhatunk a retro véradáshoz. Nem lesz szélerőmű Körmende. Csütörtök ijávált nyilvánossá a kórházi fertőzések adatait közlő oldal. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombathelyen is csatlakozhatunk a retro víradáshoz. Épp hogy nagykorú és már is retro, így szól az idei, immár 18. retro víradás szlogenje. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő eseményhez megyénkben is lehet csatlakozni. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, hívta felre a figyelmet Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: A szombathelyi területi vérellátóban holnap tartják a retro véradást. A dr. István Lajos körút 3-as szám alatt szombaton 8-tól 14 óráig számítanak az önkéntesek segítségére. Nem lesz szélerőmű Körmenden. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. 6 járásban 9 hálózati csomópontra lehet pályázni. Vasban a szombathelyi járás érintett, a körmendi járásban így Körmenden sem lehet majd szélerőművel pályázni. Főzőversenyt rendez szombaton a Vadása Falu Szépítő Egyesület, amely a program sikeres lebonyolításához támogatók segítségét is várja. A főzőverseny célja, hogy közösségi programként összehozza a helyieket és a környékbelieket, miközben lehetőséget biztosít a közös főzésre, beszélgetésre, kikapcsolódásra. A szervezők arra bíztatják mindazokat, akiknek módukban áll, hogy felajánlásaikkal járuljanak hozzá a rendezvény megvalósításához. A rendkívüli asszály és az alacsony vízállás miatt megváltozott a vasi vizeken Molnári tókupa hobbi felnőtt kategóriájának szeptemberi fordulójának helyszíne. A korábban meghirdetett Püspök Molnári tó helyett a versenyt a Döröskei víztározó rendezik meg. A verseny időpontja viszont nem változott, a fordulót vasárnap tartják. Egy helyi áruház mellől aznap ellopott kerékpára talált rá egy járőr Sárváron, közölte a Vasvár megyei rendőr főkapitányság közösségi oldalán. Vándali Gábor szolgálat közben figyelt fel egy férfira, aki egy cseppel típusú női kerékpár tolt maga mellett. Az intézkedés során a férfi azt állított, hogy a kerékpár az övé. A rendőrnek azonban gyanússá vált a történet, ezért a szolgálati társával adatgyűjtésbe kezdett, így kiderült, hogy aznap egy helyi áruház mellől egy ugyanolyan típusú kerékpárt loptak el. Nem ez volt az első alkalom, hogy a rendőr bűncselekmény szempontjából fontos tárgy nyomára bukkant. Korábban Sárváron annak az autónak a kulcsát találta meg, amelyet szombathelyen loptak el, miközben a járműben egy kisgyerek is bent maradt. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Erről Orbán Anita külügyminiszter írta az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója kapcsán. Tájékoztatása szerint a találkozón kötetlenebb keretek között egyeztetnek Európa külpolitikai kihívásairól. Az idei találkozó beszélgetéseit meghatározta a keddi német bejelentés, miszerint Oroszország volt a felelős a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért, közölte Orbán Anita, aki szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének, egységének és közös felkészültségének erősítése fontosabb, mint valaha. Csütörtök éjjel vált nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal, ami a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ internetes oldaláról érhető el. Oroszi Beatrix, országos tiszti főorvos azt mondta, ez a fajta adatközlés egy régóta várt és fontos állomás. Reményeik szerint segíti a kórházakat abban, hogy növekedjen a betegbiztonság, és megtegyék az ehhez szükséges fejlesztéseket. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája, közölte a társaság honlapján. A dinamikus árszabásban az ár a kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamosenergia ára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évent.
0: Sporthírek.
1: Az Európa bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európa Szövetségnél. Halász Bence Birminghamban országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A voksolás jövő csütörtökig tart az Európai Szövetség honlapján.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugati szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre, a legmelegebb órákban 30 fokot mérhetünk.
3: Lux Funk Black Mix.
4: Black Mix.
5: If y'all really like to rock the funky beats.
6: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
3: Lux Funk Black Mix.
7: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
0: Görmend FM, rap hangolva.
3: Black Mix.
7: Bővebb info a műsorról

0: és nyomd meg az akarom ezt az anyagot gombot.
1: www.laxfunk.com. Laxfunk.

stand up, please.

0: Black Mix.
1: A Black Mixben Alexan DJ. Slim Fit.
0: Lux Funk. Igazi funky arc vagy.
2: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használ

0: Black Mix.
1: Lexman Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lexman DJ.
2: A Lexman DJ.
1: Slim Fit.
2: Slim Fit.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc.
3: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Luxfunk Player-t, és nyomd meg az akarom ezt az anyagot gombot.
1: www.luxfunk.com
0: Luxfunk. Black Mix.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz Erasmus program a magyar egyetemeken. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Tomonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retrovéradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugatnírusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugatnírusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán,

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újításokkal készül a Körmendi Advent 2026, írt a közösségi oldalán Körmend polgármestere dr. Szabó Barna. A városvezető tájékoztatása szerint már több mint két hónapja dolgoznak az adventi program előkészítésén, hogy november 28-ra minden a helyére kerüljön. A tervek között korcsolyapálya, adventi vásár, új főtéri fények és fényfestés is szerepel, emellett számos zenei és kulturális programmal várják majd az érdeklődőket. A fényfestés előkészületei már zajlanak, az Euromédia csapata a napokban Körmenden járt, és a projektor kalibrálása közben rövid bemutatót is tartottak arról, milyen látvány várható az adventi időszakban. A Körmendi Advent 2026 szervezésében a Körmendi Kulturális Központ munkatársai is részt vesznek. Ingyenes terápiákra várják a jelentkezőket. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Körmenden. A terápiákon való részvétel ingyenes, mesezene foglalkozás indul az intézményben. Ez segíti az olvasás, írás elsajátítását, mondta el Lakosiné Dobronics Zsuzsa tagintézményvezető.
2: A mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során a logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás, írás készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasás-írás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek a kolléganők. Néhányat emelnék ki,

0: megkönnyítjük az iskola kezdést. Ez a mesezeneterápia.
1: Gyógyító kert, gyógyító konyha címmel tartanak előadást Orpaluban. A kertben és a természetben fellelhető növények, az egészséges táplálkozás, valamint a megelőzés lehetőségei állnak annak az előadásnak a középpontjában, amelyet szombaton tartanak az orpalui közösségi térben. A Gyógyító kert, gyógyító konyha című programon Simonné Wildner Judit táplálkozási szakértő tart előadást. A rendezvény célja, hogy a résztvevők közelebbről megismerkedjenek azokkal a természetben és kertekben megtalálható növényekkel és élelmiszerekkel, amelyeket a korábbi generációk tudatosabban használtak mindennapi életük során. Szombathelyen is csatlakozhatunk a retro véradáshoz. Épp hogy nagykorú és már is retro, így szól az idei, immár 18. retro véradás szlogenje. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő eseményhez megyénkben is lehet csatlakozni. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, hívta fel a figyelmet Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvízsli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik. Be az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: A szombathelyi területi vérellátóban holnap tartják a retro véradást, a dr. István Lajos körút 3-as szám alatt szombaton 8-tól 14 óráig számítanak az önkéntesek segítségére. Nem lesz szélerőmű Körmenden. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. 6 járásban 9 hálózati csomópontra lehet pályázni. Vasban a szombathelyi járás érintett, a körmendi járásban így Körmenden sem lehet majd szélerőművel pályázni. Főzőversenyt rendez szombaton a Vadásra Falu Szépítő Egyesület, amely a program sikeres lebonyolításához támogatók segítségét is várja. A főzőverseny célja, hogy közösségi programként összehozza a helyieket és a környékbelieket, miközben lehetőséget biztosít a közös főzésre, beszélgetésre, kikapcsolódásra. A szervezők arra bíztatják mindazokat, akiknek módukban áll, hogy felajánlásaikkal járuljanak hozzá a rendezvény megvalósításához. A rendkívüli asszály és az alacsony vízállás miatt megváltozott a vasi vizeken Molnári Tókupa hobbi felnőtt kategóriájának szeptemberi fordulójának helyszíne. A korábban meghirdetett Püspök Molnári tó helyett a versenyt a Döröskei víztározó rendezik meg. A verseny időpontja viszont nem változott, a fordulót vasárnap tartják. Egy helyi áruház mellől aznap ellopott kerékpárra talált rá egy járőr Sárváron, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Bándali Gábor szolgálat közben figyelt fel egy férfira, aki egy cseppel típusú női kerékpárt tolt maga mellett. Az intézkedés során a férfi azt állított, hogy a kerékpár az övé. A rendőrnek azonban gyanússá vált a történet, ezért a szolgálati társával adatgyűjtésbe kezdett, így kiderült, hogy aznap egy helyi áruház mellől egy ugyanolyan típusú kerékpárt loptak el. Nem ez volt az első alkalom, hogy a rendőr bűncselekmény szempontjából fontos tárgy nyomára bukkant. Korábban Sárváron annak az autónak a kulcsát találta meg, amelyet szombathelyen loptak el, miközben a járműben egy kisgyerek is bent maradt. Elindult a nevezés az október 17-én megrendezendő csatafutásra. A hagyományos versenyt idén is a Szentgotthárdi csatához kapcsolódva rendezi meg a Csatafutás Egyesület. A szervezők a nyári hűségek miatt ezúttal is októberre időzítették a futóversenyt, bízva az ideális őszi futóidőben. A főfutam útvonala Ausztriát is érinti, és az idén kerek 10 kilométeres lesz, a célbaérkezés előtt pedig egy kisebb főtéri kör vár a versenyzőkre. A programban a főtéri gyermekfutamok mellett hobbi és Nordic Walking futam is szerepel a várkertben. Pályázatot ír ki a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére. Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség az MT-vel. Az önkormányzati területeken kívül a települések azbeszt által szennyezett magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is benyújthatnak pályázatot. A magyar kormány csak akkor fogadja el az Európai Unió új 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Erről tájékoztatta a miniszterelnök az Európai Tanács elnökét Budapesten. Magyar Péter a találkozót követő Facebook bejegyzésben arról is beszámolt, elmondta továbbá António Costa elnöknek, hogy mielőbbi megoldást várnak el az előző magyar kormány alatt kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztésének ügyében. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Erről Orbán Anita külügyminiszter írta az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója kapcsán. Tájékoztatása szerint a találkozón kötetlenebb keretek között egyeztetnek Európa külpolitikai kihívásairól. Az idei találkozó beszélgetéseit meghatározta a keddi német bejelentés, miszerint Oroszország volt a felelős a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért, közölte Orbán Anita, aki szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének, egységének és közös felkészültségének erősítése fontosabb, mint valaha. Csütörtök éjjel vált nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal, ami a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ internetes oldaláról érhető el. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos azt mondta, ez a fajta adatközlés egy régóta várt és fontos állomás. Reményeik szerint segíti a kórházakat abban, hogy növekedjen a betegbiztonság és megtegyék az ehhez szükséges fejlesztéseket. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája, közölte a társaság honlapján. A dinamikus árszabásban az ár a kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamosenergia ára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente. Viktor Vezereli munkái által ihletett utcanév táblákat helyeznek ki Pécsen a művész születésének 120. évfordulója alkalmából, közölte a Baranyai közgyűjteményi feladatokat ellátó Janus Pannonius Múzeum. Az első különleges köztéri elemet a város napján kedden avatták fel a múzeum Káptalan utcai igazgatóság épületénél. A program célja, hogy ez az örökség Pécs utcáin a város mindennapi életének részeként is megjelenjen. A Magyar Atlétikai Szövetség tisztújító közgyűlésén Tajti Márton Anitát választották meg a szervezet elnökének. Három új elnökségi tagot is választottak, a tagságot Tajti Márton Anita által ajánlott jelölt személyek, Langár Bence, Molnár Balázs és Rutkowski Ede nyerték el. Mandátumokat az elnökéhez hasonlóan 2 évre kaptak. Az Európa bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európa Szövetségnél. Halász Bence Birminghamban országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A voksolás jövő csütörtökig tart az Európai Szövetség honlapján.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggeliben és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: 99.8 Körment rádiója. Ráhangolva.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a kezed órák óta nem sikerül eleresztenem, mikor a teraszon ülve tör ránk a hajnal, mikor a parton fekszünk félig vízes hajjal,
2: mikor a menet szél.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Levettem, kettőt láttam, a tükörképemet a falhoz vágtam, fürdőt vettem, fogat mostam, WC-n ültem, gitároztam és vártam. Hétvégenként 6-kor keltem, a padlót mostam, az ételt mertem, és eltanultam az összes dumád, és láttam rajtad az egyenruhád.

De mi van veled? Ő még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

0: és a világ hírei a 99.8-on.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz Erasmus program a magyar egyetemeken. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Tomonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvésli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugatnílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugatnílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggeliben és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: A valódi magyar frissítőre vágyik. Hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.